0: Közben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az idei első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, eddig több mint 450 bejelentés érkezett, nőtt a sürgősségi osztályok forgalma a hőség miatt. Szombattól már a legmagasabb 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője arról beszélt, hogy jelenleg az országos energiahálózat bírja a terhelést, a felhasználás 95%-os. Az országban 346 helyen szerveztek vízosztást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, összehangolt védelmi tevékenységet rendeltek el. Kánikulában a folyadékpótlás mellett fontos, hogy a lehetőségekhez képest minden eszközzel segíteni kell testünk hűtési erőfeszítéseit. Markáns melegedés kezdődött, ami vasárnap és hétfőn 40 fok körüli maximumokban csúcsosodik majd ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint ezért naponta több órát érdemes légkondicionált helyiségben tölteni. A szabadban mindig húzódjunk árnyékba, használjunk fényvédőt és napjában többször is vegyünk langyos vizes zuhanyt. Kánikulában fontos, hogy gondoskodjunk a folyadékpótlásról, mivel napi több liter vizet is kiizzadhatunk, ezért a bevitelnél napi 2,5-3 liter a minimum, de egyes helyzetek és egyéni igények jelentősen megemelhetik ezt a mennyiséget. Meghosszabbították a vörös kódot, a rendelkezésnek 2 fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. Torinóban egymást követik az áramszünetek, Rómában pedig ingyenessé tették a strandot a 70 éven felülieknek. 40 fok felett alakul a hőmérséklet, az olasz meteorológusok nevet is adtak a hőhullámnak. Cerberuszt az alvilágot őrző háromfejű mitológiai kutya után. Érzelmekkel teli energikus koncerttel tér vissza a Budapest Parkba június 29-én a ZAZ. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert francia énekesnő 7 év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol már 2-szer is elvarázsolta a hazai közönséget. Az elmúlt időszakban ZAZ a nemzetközi fesztiválok egyik meghatározó fellépője volt, most pedig újra útra kell, hogy élőben is bemutassa dalait. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Don't you worry.
2: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
1: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Éjjel három óra van.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Kórházi klímafejlesztésekhez rendeltek plusz forrásokat. A budapesti Uzsoki Kórház például 130 millió forintos plusz támogatáshoz jut a klíma problémái megoldására. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón minden magyar embert arra kért, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, figyeljenek oda az idősekre a nagyhőségben. A kormányfő azt kéri a vendéglátóhelyektől, hogy engedjék be a hajléktalanokat arcot mosni, lehűlni, vécére menni. Az állami cégeknél hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az este 6 és 9 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra időzíteni. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivezik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal a napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Elindultak a Retro Istria Expressek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső szükséges majd. A legközelebbi könnyen megfigyelhető Mars-Uránusz együttállás 2036 májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Az zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Elaludni készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált. Dunaparti forró éjszakák, úgy de szeretem az

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29-361-776.
6: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
7: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Az élet döntések sorozata.
10: Most a 93.4-et hallgatunk.
9: Ez jó döntés volt.
11: Rádió Dabas, az otthon.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormányszóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Kósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Mindig vártam, hogy lássam, kibántam az ágyba, oda voltak érted százan, de biztos, hogy kibád van, mutasd meg egy párat, engedd meg, hogy megbocsássam.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News.
1: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piaszterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piaszterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-e-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádiódavas, az

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: A tudatos, takarékos visszhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Idén ünnepli fennállási 100. évfordulóját a Duna Varsany Forma 1 lett. A centenáriumot június 27-én szombaton 10 órától egész napos programmal ünnepli a klub. Az események két helyszínen, a helyi sportcsarnokban, az Arany János utcában, illetve a futballpályán, a Halász Lajosné utca 24-26 alatt zajlanak. Előbbiben 10 órakor kézilabda mérkőzéssel indul a program, amelynek keretében a 12.30-kor tartandó ünnepélyes megnyitót követően közös városi ebéd, sétafoci, csoportos edzés lehetőség és koncert is szerepel, a nap fénypontja pedig a Ferencváros öreg fiú csapatának vendégszereplése lesz 16 órától a helyi öreg fiúk ellen. Este 7 órától pedig buli, Lotfi Begi, majd pedig DJ Janó gondoskodik a szórakozásról. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
0: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Jöjjön egy újabb magyar dal.
10: Hogy biztosan szót értsünk egymással.
9: Magyar óra.
10: Magyar óra. Itt
9: az otthon hangja.

0: akarod, a világon bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Menta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába! Oh!

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: szót értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek a következő hetekben. Társadalmi egyeztetést indítanak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik, és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A június 18-áig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3%-os kamattal lehet megkötni, de csak július 14-éig, közölte a független pénzügyi közvetítő a Credit Expert. Ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciókkal használhassák ki a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeit, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium múlt csütörtökön közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a 3 havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%. Indul a szélerőmű kapacitások országos felmérése. Már elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A felmérés célja a tervezett szélerőművi projektek kulcsparamétereinek és előkészítettségi státuszának megismerése annak érdekében, hogy a kapacitás kiosztási eljárások előkészítésében együttesen és ütemezetten vehessék figyelembe a beruházók elképzeléseit, a villamosenergiahálózat adottságait és a fejlesztések időigényét. Több millió eurós támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd. Az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága több mint 14 millió eurót szavazott meg Romániának a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Az eset még februárban történt, de csak most hozták nyilvánosságra. Mintegy 270 szervezetet, köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat érintett az akció, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe. A támadás egy orosz hacker csoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba. Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Jó reggelt kívánok! Kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban a tejágazatról fogunk beszélgetni. Itt lesz majd Ági is, aki az agrármeteorológiai híreket osztja meg velünk, és Ceruczki Zsuzsi is jön, akivel majd kerti tippeket osztunk meg nektek. Úgyhogy érdemes ma is velünk tartani, ebben az egy órában. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: Beszélgető partnerem, méghozzá Takopoulos Péter, a Törökszentmiklósi MG ZRT cégvezetője, tanácsadója, akit köszöntök a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm, jó napot kívánok!
1: Tejágazatról fogunk beszélgetni, mert ugye a Szent Tamási termékek lesznek majd tulajdonképpen a célcsoportunk, majd a beszélgetésnek az egyik témája lesz, de hát a tejágazatról azért beszélgessünk, hiszen azért az elmúlt hetekben, hónapokban itt azért a tej felvásárlásáról, illetve a tejágazatot érintő kérdésekről volt hangos a sajtó. Mi az, ami most aktuálisan elmondható? Mennyire oldottak meg a felmerült kérdések, problémák?
2: Mi cégünk különleges helyzetben van, mert van egy tejelőtehenészetünk 450 tehén szaporulatával, illetve 4 éve építettünk egy tejüzemet. Hát addig, amíg csak tehenészetünk volt, addig egy céggel leszerződtünk, egész évben elvitték a nyers tejünket, nem volt vele több bajunk, gondunk. Viszont azóta, mióta tejüzemünk van, nem tudunk hosszú távú szerződéseket kötni, mert mindig várjuk, hogy felfusson a termékgyártásunk, illetve hogy azokat el is tudjuk adni. Hát ennek jelen pillanatban az a következménye, hogy addig, amíg állítólag, mert azért ez nem annyira publikus, csak olvasni lehet róla, vagy ismerősöktől információt szerezni, tehát addig, amíg valaki leszerződik a nyerstej értékesítésére, kap 130-150 forintot egy liter nyerstejét, addig, ha valaki nem tud leszerződni, akkor azt csak spot piacon tudja értékesíteni. Hát mi ebben a helyzetben vagyunk, ami iszonyatosan fájdalmas, mert ez évben 70 forintos nyerstejával indultunk. Sőt, volt olyan időszak, amikor nagyon sokat kellett talpalnunk, hogy értékesíteni tudjuk a fennmaradó nyerstejünket, amit a tejüzemünk nem dolgoz fel, mert senkinek nem kellett a tej. Tehát örültünk annak is, hogyha 70 forintért eladjuk, utána felemelkedett 80 forintra, most már 90 forintra. De azért hozzáteszem, hogy tavaly például a mi átlagárunk az majdnem 190 forint volt. Az idén a takarmányárak magasabbak, mert tavaly sem volt igazán kedvező időjárás, és hát a növénytermesztési ágazat nem tudott olyan hozamokat produkálni, mint amit az előző években. Tehát a nyerstejünk takarmányozásának az önköltsége is magasabb lesz. Jelen pillanatban ezzel a 90 forinttal talán pusztán csak a takarmány önköltséget tudjuk fedezni, vagy illetve fedezi. És van egy tejüzemünk. Ugye ez a tejüzem azért jött létre, hogyha ilyen nyerstej válság van az országban, vagy Európában, akkor nagyobb profittal tudjuk a nyerstejünket, mint tovább feldolgozott terméket értékesíteni. De hát nem egy egyszerű dolog az élelmiszeripar. Mi mezőgazdasági cég vagyunk, még szerintem még mindig tanuljuk az élelmiszeripart, és hát a tejüzemünk olyan 50% körül kihasználtsággal működik, amire azt mondta, illetve nagyon nyomott árak vannak, ugye? És nem tud ez se nyereséget tenni. Hát azzal, ami nem tudunk versenyezni, hogy Németországban, Hollandiában, Franciaországban 3-5%-kal több tejet állítanak elő, ez egy őrült felesleget jelent. Tudni kell, ha csak a németek 3%-kal több nyers tejet állítanak elő, az gyakorlatilag a teljes magyar nyerstej termelésnek felel meg. Ők se tudják értékesíteni, de feldolgoztatják, nyomott áron bejön az országba, és már is leverte az árakat. Illetve hát leveri az is, hogy akik megveszik 70-80-90 forintért a nyerstejet, abból ugye olcsóbb termékeket tudnak gyártani. Összefoglalva, nagyon nem egyszerű a helyzetünk.
1: Igen, azt is szerettem volna kérdezni, hogy nyilván ugye ez az egyik oldal, a másik oldal az a vásárlók részéről. Mi az, ami tapasztalható, hiszen itt azért az utóbbi időben például pont a tejjel kapcsolatban is lehetett hallani, hogy most valóban jótékony hatása van, nincs-e jótékony hatása, illetve hát azért a piac is átalakult, hiszen rengeteg kézműves tej termelő, illetve ugye tejből különféle sajtokat, illetve joghurtokat, stb. Előállító kézműves, illetve kis gazdaság is megjelent az utóbbi időben, meg hát azért versenyezni kellett ugye az előbb említett nagy áruházláncokkal is, akik ugye elég olcsón hoztak be külföldről különféle tejeket. Mi látható ilyen tekintetben az érdeklődésre gondolok elsősorban?
2: Ugye első kérdés, most a tejtermék egészséges vagy nem? Nem hiszem, hogy én hiteles vagyok jelen pillanatban, mert mi tejet meg tejterméket is előállítunk. Én úgy gondolom, hogy ez a vita sokáig fenn fog maradni. Ettől függetlenül én nem tartom helyesnek, hogy a idézőjelbe is mondom, ezeket a tejhelyettesítő termékeket igen nagy arányban fogyasztják a tudatos fiatalok. Nem tudom, hogy ez a tudatosság, és ismétlen magamat, nem-e megtévesztésből fakad. Sőt, én kifejezetten gyűlölöm, hogy ezt tejnek nevezik. Tehát nem tej, hanem úgy néz ki, mintha tej lenne, mert folyékony és fehér. Az egyik nagy fájdalmunk, hogy mindenhonnan olyan visszajelzéseket kapunk, hogy a termékeink, mert mi gyártunk folyadéktejet, tehát másfeles 2.8-as tejet, gyártunk joghurtot, kefírt, kaukázusi kefírt, tejfölöket, illetve tejfölt, túrót, ezek a legnagyobb volumenben készülő termékeink. Bárki megkóstolja, azt mondja, hogy brilliáns, hogy nagyon finom, hogy más. Maga a folyadéktejünk is inkább hasonlít a nyers tej ízére, ami egy karakteresebb tej íz, mint amit általában a piacon lehet kapni. De ennek ellenére a fogyasztókat ez nem érdekli. Tehát addig érdekli, míg megkóstolja, de már 5 forinttal, vagy 2 forinttal, vagy 3 forinttal nem akar többet adni egy 150 g-os joghurtért. Tehát én nem hiszem, hogy ezen múlik, de ilyenek az emberek, ilyen a vásárlóerő, inkább az árat figyelik, és nem feltétlenül az ízvilágát, vagy a minőségét a terméket.
1: A mai napnak ugye a témája egyrészt a generációk. Hogyha ezt a szót mondjuk, akkor a önök cége életében generációk összekapcsolódásáról mi az, ami elmondható? Mennyire, ugye itt a Vitaport Zrt-nél beszélgettünk már a mai nap folyamán, itt azért vannak ugye olyan kollégák, akik 10-20 éve itt vannak a cégnél, vagy akár hosszabb ideje. Az önök esetében mi az, ami elmondható ugye a generációkról?
2: Ha jól értem a kérdését, megpróbálok válaszolni. Nálunk 150-160 fő dolgozik. Nagyságrendileg azt mondhatom, hogy a 80-90%-a már hosszú évek óta nálunk dolgozik. Természetesen van jövésmenés, évi 30-40 fő jön-megy. Én nem akarok felülni alá a lóra, amit lehet hallani, hogy mert a mai fiatalok és azok már nem olyan intenzitással akarnak dolgozni, nem olyan lojálisak a céghez, könnyebben elmennek. Biztos így van, de amikor mi fiatalok voltunk véhetően, mi sem voltunk olyan lojálisak, csak ezt már elfelejtettük. Illetve hát alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy a fiatalabb munkavállalóknak milyen igényei vannak. Ilyen az élet, ilyen a világ, ennek valahol meg kell felelni. Az egy másik kérdés, hogy nem csak fiatal, hanem idősebb munkaerő is nagyon nehezen található a munkaerőpiacon, illetve hát mi is nagyon sokszor mellé nyúltunk, mert nem olyan embert vettünk fel, aki ténylegesen teljesített, vagy teljesítménykényszere lett volna, vagy bizonyítási vágya lett volna. Igazán sokszor úgy éreztük, hogy csak azért van itt, mert 10-ig megkapja a fizetést.
1: Másik témája mai napnak az a jövő, ugye az AI. És így akkor itt beszélgethetünk akár az állattartásról, illetve magáról a tejágazatról is. Itt a különféle fejlesztések, fejlődési struktúrák mennyire vannak jelen, mennyire gyorsan fejlődik akár maga a teljes iparág, akár mondjuk az állattartás tekintetében.
2: Ez az AI egy csoda. Mi használunk. Használjuk az AI-t különböző dolgokra, leginkább arra, hogy megkönnyítse a kutató munkánkat, vagy éppen összefoglaljon anyagokat, információkat. De terveink között szerepel, hogy a különböző szoftvereink vannak, amelyek őrületes mennyiségű adatállománnyal bírnak, és ennek az elemzése ez mindig megakad. Persze, mert a kollégák az effektív, a klasszikus szakmai munkájukat akarják végezni, és vagy nincs affinitásuk, vagy nincs idejük, de az adatokat nem elemzik, vagy nem elemzik kellőképpen, és terveink között szerepel, hogy a különböző szoftvereinket mesterséges intelligencia segítségével összehúzzuk, és gyakorlatilag az őrületes adatállományt elkezdjük majd elemezni.
1: Az ágazatot, hogyha nézzük, akár a tejágazatot, akár az állattartás tekintetében, igazából mindegy, hogy melyik állatról beszélgetünk most, hogy látja, ugye szokták mondani, hogy előbb-utóbb az AI akár átvett bizonyos funkciókat, ez mennyire igaz például akár a tejágazatra, akár a szarvasmarha ágazatra, vagy az állattartásra?
2: Hát...
1: Vagy itt inkább csak a kutatásfejlesztés lesz az, ahol tulajdonképpen együtt tudnak majd működni?
2: Szerintem funkciókat is át tud venni. Mert egyszer gondolkodtunk egy antikusú kutatásfejlesztésbe, csak aztán nem vittük végig, de szerintem az AI segítségével ezt a témát újra elő kell vennünk, hogy például a tehenészetben a felmerülő problémák és azok megoldását az AI-on keresztül próbáljuk megoldani, oly módon, hogy még tanítjuk is, ha úgy látjuk, hogy erre szükség van. Így, ha nincs mondjuk jelen döntéshozó, vagy a döntéshozó nincs jó padban, akkor a mesterséges intelligencia segítségével a jelentkező problémát közdi vele, és várja a megoldást. Tehát, és gondolom, hogy a tejüzemben is ugyanez a lehetőség adott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy tényleg egy csodálatos dolog, csak szörnyű veszélyes is.
1: Tehát akkor tulajdonképpen elkerülhetetlen, hogy jelen legyen a jövőben majd valamilyen szinten az AI ezekben az ágazatokon.
2: Úgy gondolom, hogy igen.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor a termékekről. Ugye itt már szóba kerültek, hogy különféle tejtermékek vannak, joghurtok. Pontosan milyen termékekkel találkozhatunk, hogyha az önök termékeit nézzük, illetve hol találkozhatunk ezekkel a termékekkel?
2: A szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy mi alapvetően nagykereskedőkkel vagyunk kapcsolatban. És a nagykereskedők nem hajlandók kiadni, hogy a tejtermékeket ők hova terítik. Számtalanszor kapjuk ezt a kérdést, hogy jó, finom, meg rendben van most itt a Vitaport rendezvényen, de hol lehet kapni? Nem. Tehát nad abszurdum feltétlenül még megyéket sem tudunk, ami így igaz is, meg nem is. De éppen az elmúlt hetekben kötöttünk szerződést az Ocean-nel, és például ma volt a második megrendelésük, tehát vélhetően az Ocean polcain lehet majd találkozni a mi termékeinkkel.
1: Klasszikus termékekről beszélgethetünk, vagy azért vannak különlegességek, keresik a vásárlók a különlegességeket?
2: Én úgy mondanám, hogy ezek klasszikus termékek. Én szeretem a rántott húst, ugye? Klasszikus étel. És szerintem Magyarországon az emberek 90%-a szereti a rántott húst, mint klasszikus ételt. Mi először a klasszikus termékek irányába akartuk elmenni. Amúgy voltak kezdeményezéseink, nem klasszikus termékekkel is, csak a piac nem fogadta be, véhetően az ára miatt. mi készítettük akkoriban különböző ízesítésű tejszínkrémeket. Hát sajnos le kellett, hogy állítsuk a gyártásukat. Ami még azt mondhatom, hogy nem klasszikus, a tejfölünk az egy habar technológiával készül, akkor azt kell tudni, hogy az nem olyan, hogy zárófóliát lehúzom bele, túrom a panelat és megállt benne, hanem elnézést, hanem ez egy vémesebb, folyósabb állagú tejföl. Természetesen nem olyan, mint a házi tejföl, amit ha kiöntünk, akkor szinte ilyen rugózva folyik ki a pohárból.
1: Köszönjük szépen, hogy időt szakítottunk, és kicsit megismerhettük a termékeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük.
0: Rádió Dabas.
3: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
4: Ha te is kis gazdaságot vezetsz, például kézműves termékeket állítasz elő, legyen az sajt, lekvár vagy különleges szörp, esetleg egyedi kertészeted, növényed van, amit bemutatnál a műsorunkban, vagy szeretnéd, hogy minél több ember megismerje, akkor jelentkezz a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenetben, vagy pedig küldj egy e-mailt a marketing@radiodabas.hu címre, és egy soron következő adásunkban téged is bemutatunk a hallgatóknak.
0: 93.4
3: Rádió Dabas.
4: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerócki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Társadalmi célú reklám következik.
6: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
7: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
0: Reklám.
8: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Tessék!
10: Itt a reklám.
9: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
11: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
9: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
11: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
9: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
11: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
9: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu
0: 93.4
3: Rádió Dabas.
12: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe hazánkban. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Daköv Kft. Még mindig befelé haladunk a kánikulába.
0: Hírmondó.
3: Rólunk szól.
0: Régiónk hírei.
3: első kézből.
10: Első kézből.
13: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, június 27-én szombaton reggel 7:30 Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Ma hajnaltól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe hazánkban. Ez az idei nyár első hőhulláma. A biztonságunk megóvása érdekében napközben rendszeresen fogyasszunk vizet, már a szomjúság jelentkezése előtt is. Gondoskodjunk az ásványi anyagok pótlásáról. Kerüljük az alkoholt és a túlzott koffein fogyasztást a legmelegebb órákban, mert ezek tovább fokozzák a dehidratációt. A legmelegebb órákban kerüljük a szabadban történő sportolást, kerti munkákat. Aki útnak indul, gondoskodjon arról, hogy működjön a klíma az autóban, és semmiképpen ne hagyjon gyermeket vagy állatot a parkolójárműben. Várhatóan nagyon sokan töltik a hétvégét a vízpartokon, ahol nem árt az óvatosság. Vagyon Ákos mentőtechnikus, a Mentők Egyesülete Dabas tagja felhívta a figyelmet a fürdőzés veszélyeire.
14: Ezt nem győzzük elégszer elmondani, ugyanis minden évben sajnos megtörténnek azok a tragédiák, amiknek nem kellene. Ugye első körben arról szeretnék szót emelni, amikor felhevült testtel ugye a hideg vízbe mondjuk beugrunk, és hát ilyenkor előfordulhatnak olyan hatások, amik mondjuk a legfontosabb és a legsúlyosabb ugye a hirtelen szívmegállás. És ez fiatalokat is pontosan ugyanúgy érinti, mint mondjuk egy idősebb korosztály képviselőjét. Hát ebben az esetben ugye az történik, hogy a hideg-meleg különbség miatt olyan idegrendszeri hatás indul el a szervezetben, ami sajnos befolyással van. Ugye az érpályára befolyással van a szívritmusunkra, és adott esetben egy olyan szívritmus zavar, hirtelen jövő szívritmus zavar léphet föl, ami gyakorlatilag azonnali szívmegállást okoz.
13: Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Daköv Kft. A növekvő fogyasztás miatt. Jelenleg valamennyi vízellátórendszer üzemszerűen működik, és a szolgáltató minden rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrását a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében működteti. A megnövekedett vízfogyasztás azonban fokozott terhelést jelent a hálózatra, ezért a lakosság együttműködését kérik. A tájékoztatás szerint, amennyiben a vízfogyasztás tovább emelkedik, vagy műszaki meghibásodás történik, egyes területeken nyomáscsökkenés, átmeneti vízhiány, illetve helyi vízellátási problémák is előfordulhatnak. A vízkorlátozás és az esetleges vízhiány elkerülése érdekében a szolgáltató arra kéri a felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy vízigényű felhasználásokat. Kérik, hogy a következő időszakban lehetőség szerint ne töltsenek fel medencéket ivóvízzel, kerüljék az autómosást ivóvíz felhasználásával, csökkentsék a nagymértékű locsolást, valamint ne használjanak ivóvizet utak és járdák locsolására. Emellett arra is kérik a lakosságot, hogy mérsékeljék a kertek és zöld felületek öntözésére felhasznált ivóvíz mennyiségét és gyakoriságát. A szolgáltató hangsúlyozza, a felelős vízhasználat hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás minden felhasználó számára biztosítható maradjon. A délegyházi bányatavak környéke az egyik legnépszerűbb vízpart a térségben. A tavak közül többnél van kijelölt fürdőhely, azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy a bányatavak gyorsan mélyülő hideg vizek. Ribül Antal délegyháza polgármestere elmondta, a hatos tónál már látható a vízszint csökkenése, de fürdőzésre még az is alkalmas. Évek óta nem volt olyan baleset egyik tónál sem, amely emberéletet követelt volna.
15: Lehet mindenhol fürödni, ahol a legszembetűnőbb a vízszint csökkenés, ez a hatos tó. Ez egy viszonylag újonnan betelepült rész, és a 2015-ös években, mint egy 10 év ide költözöttek, még nem látják azt, hogy megoldás lenne, és őket érinti ez sajnos a legjobban, hiszen komoly pénzekért építkeztek a tó partjára, és most azt veszik észre, hogy már csak a hattyúk érzik jól magukat, a halak is egyre kevesebben vannak, még talán úszni lehet, de hogyha ez így megy tovább, akkor nagy anyagi veszteség is éri őket ezzel természetesen. természetesen. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy helyreálljon a régi rend. Bár vannak azért jó híreim is, mert azt mondják, hogy nagy részben azért a Duna vízszintje szabályozza ezeket a bányatavakat, és most a legutóbbi hírek szerint a Duna vízszintje, ha igaz, hogy egy kicsit benőtt, úgyhogy majd ebből remélem nekünk is lesz valami jó dolgunk. Azt tudom elmondani, hogy hála jó Istennek évek óta nem volt olyan baleset, amely mondjuk a legsúlyosabb következményekkel járt volna, hiszen akár a Tavidózsa kempingben, akár máshol nagyon felkészültek az ott dolgozók, tehát nem volt ilyen, és nagyon bízom, hogy idén sem lesz. Azt kell megtanulni, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyet mindenhol nem csak nálunk be kell tartani, tehát nem fogunk bemenni ki felhevült testtel a hideg vízbe, nem napozgatunk ott a tó közepén, hogyha vihar van, akkor kijövünk. Tehát ezek a szokásos dolgokat, amelyeket nem győzünk elégszer hangsúlyozni, ezek nem felesleges dolgok, ezeket be kell tartani, és akkor hála Istennek nem lesznek olyan balesetek, amelyekről az előbb már beszéltem.
13: Újabb fontos állomásához érkezett a Szent Vendel templom felújítása Tatár-Szentgyörgyön. Pályázati forrásból elkészült a templom külső falának és lábazatának festése. Emellett a templom udvart körülölelő kerítés lábazatának festése is befejeződött, amely ezúttal a hívek és támogatók adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Külön öröm, hogy a polgármesteri ciklus alatt pályázati források és önkormányzati támogatás segítségével a templom teljes belső és külső felújítása megvalósulhatott. Emellett önkormányzati támogatással megújult a templom kerítése, felújították a plébánia épületét, valamint sor került a világháborús hősök emléktáblájának és a Rákóczi obeliszknek a restaurálására is, fogalmazott Szehofner József polgármester. A beruházások nem csak az épített örökség megőrzését szolgálják, hanem a közösség összefogását és a település értékeinek megbecsülését is jelképezik.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
16: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
13: Ma alig lesz felhő az égen, a perselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
16: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Rádió Dabas az otthon hangja, folytatódik tovább a Gazdász, megérkezett Szeróczki Zsuzsi és a Díszfa iskolába. Szia, jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
4: És a mai témáink közül az első, amivel foglalkozzunk, az a hortenziák lesz ismét. Már sokat beszéltünk róluk, de talán még arról nem volt szó, hogy például lehet, hogy kevesen tudják, de akár a talajnak az összetétele, a minősége is befolyásolja, hogy nekünk éppen milyen színű lesz a hortenziánk.
17: Hát nálunk a legjobban megfigyelhető egyébként ez a talajösszetétel miatti virágváltozás, főként, hogy itt az Alföldön ugye nagyon magas pH értékű, tehát 7-7 és feles talajok vannak általában, és a víznek is ugyanilyen a pH értéke, viszont a tipikus hortenzia, amit mindenki ismer, hogy hatalmas kék virágai vannak, ez ugye kifejezetten ilyen 4,5-5 körüli pH értékű talajon fejlődik. Ráadásul ez a kerti hortenzia egyébként. Ő neki alapvetően rózsaszín a virága, hogyha ilyen 5,5-6 körüli pH értékű talajokban van. Ugye a kifejezett rododendron föld, amit mi javaslunk hozzá, ő ilyen 4,5-5 körüli pH értéke van. De, hogyha most kiültetjük itt, és összekeveredik a mi talajunkkal, ugye ennek változik, emelkedik a pH értéke, tehát itt alapból rózsaszín lesz a virága. Akkor lesz kék a rózsaszín virágú hortenziák virága, hogyha csökkenteni tudjuk a pH értéket, mert ilyenkor veszi fel az alumínium ionokat, sókat a talajból, tehát csak ilyenkor tudja, és ettől kékül be a virág. És mindig kérdés, hogy na de hogy lesz kék? Hát a citromsavas öntözést szoktuk javasolni, de van, aki mondjuk tímsós oldattal öntözi. Nekünk a citromsav van otthon, háztartási sima citromsavról beszélünk, és ezt szoktunk 10 liter vízbe 5 grammot tenni, és heti egyszer lehet öntözni. Az is megfigyelhető ilyenkor a rózsaszínen virágzó hortenziáknál, hogy az egyik oldal mondjuk megkékül, és a másik marad rózsaszín, de így fokozatosan vált a virágszíne. Úgyhogy nagyon érdekes kísérlet, otthon is lehet vele kísérletezni, de kapható természetesen kifejezetten hortenziákhoz való kékítő tápoldat, de igazából otthoni körülmények között is megváltoztathatjuk ennek a színét. Tehát ez fontos tudni, hogy amit kéken veszünk és elültetjük, az jövőre valószínűleg rózsaszínen fog nyílni, még akkor is, hogyha rododendron földet használunk hozzá. Ezért szoktuk javasolni, hogy cseréppel együtt ültessék el, vagy geotextillel ki kell bélelni a gödröt, amiben elültetjük, és nagyon fontos még, hogy ezek a kerti hortenziák ugye árnyékos, félárnyékos területen érzik jól magukat, ezt a tűző napsütést nem szeretik. Tudom, hogy az országnak a nyugati felében ott tényleg hatalmas bokrok vannak belőle, és mindenhol nő, de ott ugye a talajadottságok megfelelőek, illetve magasabb is a páratartalom, sokkal több csapadék esik, mint nálunk, úgyhogy ők ezért érzik jól magukat az ország nyugati felében, de nálunk sajnos óvni kell őket a naptól, és megfelelő földet kell nekik választani, de megfelelő öntözéssel, tímsós vagy citromsavas vízzel lehet őket kékíteni is.
18: Na hát erről az időjárásról még fogunk beszélgetni a szünet után. Bazsalikomokról beszélgessünk viszont, mert ugye nevelésével kapcsolatban osztanál meg néhány infót.
17: Igen, nagyon sokan vesznek most otthonra a bazsalikomot. Szerintem a nyár egyik legnépszerűbb fűszere. Pizzához, salátákhoz, mindenféléhez használják, és tényleg az illata miatt is nagyon vonzó. Egyébként az illata, az amiatt ilyen vonzó nekünk, mint a paradicsom is, az umami található meg benne. Ez egy ilyen ötödik íz, és kifejezetten étvágy csináló. Tehát ettől annyira vonzó a bazsalikomnak az illata. De a nevelésével kapcsolatban van egy kis odafigyelésre szükség, vagy odafigyelésre van szükség ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön, hiszen amit mondjuk ilyen boltokban veszünk, ő soha nem látott napfényt. És amikor hazavisszük, és kirakjuk a teraszra, vagy kirakjuk a kertbe, akkor ugye az ő levelei meg fognak égni. Tehát őket szoktatni kell a kinti hőmérséklethez, meg a napfényhez is, és a boltban vásárolt bazsalikomot egy hétig legalább ilyen nagyon árnyékos helyen kell óvni, védeni, sőt vissza is lehet vágni, és nagyon jó, hogyha át is ültetjük, mert hogyha ebben a kis cserében marad, ugye ebben általában csak tőzeg van, mert az üvegházban termesztett bazsalikom, ő folyékonyan kapja a tápoldatot, tehát olyan közeg kell, ami ezt felveszi, viszont ebben a tőzegben nincsen tápanyag, és nem is nagyon tárolja, nagyjából egy-két hét alatt elfogy belőle az utánpótlás, úgyhogy emiatt nem lesz jó színben. Viszont a kertészetekben vásárolt bazsalikom, ő általában hazai termesztőktől származik, és megfelelő földben is szokott lenni, hiszen arra lett termesztve, hogy kifejezetten kerti körülmények közé kerüljön. Őnek is gondoskodni kell egyébként az átültetéséről, hiszen bármekkor a cserében is van, a bazsalikom gyorsan fejlődik, ő egy éves növény, és ami erre jellemző, hogy nagyon gyorsan nő, tehát ki fogja élni a cserepet, minimum két mérettel nagyobb cserébe érdemes ültetni, vagy egyenesen ki a kertbe. Őneki nem kell szoktatás ahhoz, hogy kikerüljön a kertbe, hiszen szabad téren van az, hogy nagyon gyorsan nő, tehát ki fogja élni a cserepet, minimum két mérettel nagyobb cserébe érdemes ültetni, vagy egyenesen ki a kertbe. Őneki nem kell...

0: Illetve amikor szedjük, akkor ne csak a leveleket szedjük le róla, hanem a tetejéről csípjük el a hajtásokat, és a levelek hónajában lévő kis alvó rügyek ekkor fognak kihajtani, ekkor lesz ilyen nagyon szép bokros bazsalikomunk, úgyhogy aki csak a leveleket szedegeti le róla, ő nagyon gyorsan ahhoz segíti a növényt, hogy virágozzon, mert ő pánikszerűen elkezd virágot hozni, tehát ilyenkor gyorsan elpusztul a bazsalikomunk, mindig a tetejéről kell csípni visszafelé a hajtásokat, és akkor szépen bokrosodni fog, úgyhogy ez a két fontos teendő van, hogy ültessük át, locsoljuk nyilván megfelelően, és a tetejéről szedjük le a hajtásokat és a virágokat.
1: Most pedig egy rövid szünetre megyünk el, utána már is folytatjuk a beszélgetést.

Rövid szünet után már is folytatjuk tovább a beszélgetést, és amiről szerintem még érdemes beszélgetni, de erről így külön nem beszéltünk, hogy ez is legyen téma, de akik ugye az első adást hallják, azoknak is aktuális, akik az ismétlést hallgatják, azoknál is még aktuális, hogy beköszöntött a hőség, beköszöntött az első hőségriadó is ezen a hétvégén, és hát nyilván a következő hetekben egészen július első hétvégéig mondják ezt a nagyon magas hőmérsékletet. Egyrészt a kertészetben ezt hogyan élitek meg, másrészt mit tudsz tanácsolni a hallgatóinknak, hogy hogyan vészeltessék át a növényeknek

0: ebben a hőségben, főleg amik ugye kint vannak a szabadban.
1: Hát ami kifejezetten napra való, nyilván nagyon élvezi ezt az időjárást. A többi növényünket árnyékoljuk egyébként, főleg amik cserébe vannak, még azokat is, amik kifejezetten napkedvelőek, hiszen a cserép mondjuk nálunk a térkövön nagyon felmelegszik, úgyhogy árnyékolni igyekszünk nagyobb növényekkel, nagyobb fákkal, de így is nagyon meleg van, tehát napi többször öntözünk inkább kevés adagban. Nyilván ez egy kertben mondjuk nem lehetséges, mert nincs az ember otthon egész nap, de ilyenkor érdemes ellenőrizni többször is, mondjuk reggel és este is, hogy milyen állapotban vannak a cserepes növényeink. A cserepes növények száradnak ki a leghamarabb. Ő alájuk érdemes cseppfogó tálcát, alátétet használni, és addig önteni a tetejére a vizet, amíg az alján ki nem folyik. Nagyon fontos, hogy átázzon ez az egész cserép, hiszen nagyon sokszor előfordul az a hiba, hogy hát ő öntözi a növényeket, de hiába öntözzük meg felülről, hogyha kivennénk a cseréből, akkor látnánk, hogy a gyökérzóna alja nem kap vizet, és pont a gyökérzóna alján vannak a legfrissebb hajszálgyökerek, és ők, ha megszáradnak egyszer, akkor nyilván a növény sokkolja, és le fog dobálni egy csomó levelet, még akkor is, hogyha később rendesen megöntöztük. Úgyhogy ilyen esetben előfordul, hogy lombot veszít mondjuk a cserepes növényünk. A szabadföldbe kiültetett növényeknél praktikusabb a reggeli órákban öntözni, hogy napközben a párolgással is egy picit hőt vonjunk el a napsütéskor, tehát pont a déli legmelegebb órákban, és ilyenkor a gyepről is érdemesebb sűrűbben gondoskodni. Azt szoktuk javasolni, hogy mondjuk délután 1 és 2 között még egy rövidebb öntözést érdemes beiktatni, hiszen most ez az óriási hőterhelés ez a gyepeket is megviseli, úgyhogy érdemes még egyszer öntözni, nem csak reggel. Az esti öntözést azt tényleg csak végszükség esetében javasoljuk, mert ilyenkor a gombás megbetegedések is előtérbe kerülnek, és ez kedvez az éjszakai nedvességtartalom, ez kedvez mindig a gombáknak, úgyhogy inkább a gyepnél a reggeli és a déli öntözést szoktuk még ilyenkor pluszba beiktatni a reggeli mellé. De nagyon fontos a mulcsolás, a talajtakarása bármivel. Nagyon nagy különbség van egyébként a mulcsozott és a nem mulcsozott ágyások között. Pikpakká párolog az a víz, amit kilocsolunk, hogyha nincs talajtakarás. És itt nem csak a mulcsolása fontos, hanem az, hogy mondjuk egy ágyásban legyenek talajtakaró növények, hiszen egymást is védhetik. Ugyanúgy, mint mondjuk egy magasabb gyepnél, megfigyelhetjük, hogy magától a talaj árnyékolástól, illetve attól, hogy sűrűbben állnak a fűszálak, vagy a bármilyen növény, akármilyen vadvirágos réten, sokkal jobban árnyékolja a talajt, tehát akár 10 fok különbség is lehet ilyen esetben. Úgyhogy ilyenkor, ha még friss ágyásról beszélünk, akkor a természetes anyaggal való mulcsolása a legcélra vezetőbb. Itt akár a levágott fűről is beszélünk, de én mondjuk visszaszoktam mulcsolni azokat a virágokat is, amiket levágok. Mondjuk ilyenkor visszavágom a kasvirágokat, a zsályákat, az elnyílt virágokat, és ezeket apróra aprítva a tövébe szórom, mert nagyon jó talajtakarók, ráadásul visszapótolják a tápanyagot, és nagyon jó talajéletet biztosítanak, de a sövényeknél is nagyon fontos. Nekünk a lejlandi cipruson látszik, hogy eddig nem volt mulcsolva, és nagyon megszáradtak a tavalyi évben. Ez most jön ki. Egyébként nagyon sok lejlandi ciprus sövénynél most jön ki a tavalyi évi szárasság, és nagyon sokszor azt hiszik, hogy ez egy gombabetegség, de igazából a tavalyi leveleket dobálja le, tehát a legbelső levelek száradnak el, és most a leglátványosabb. Úgyhogy a talaj mulcsolása a legfontosabb, illetve a megfelelő öntözés.
0: A kinti növényekről, illetve a balkon növényekről akkor beszéltünk, de hát nyilván ilyenkor azért a lakásban bent, ahhoz, hogy elviselhető legyen mondjuk a hőmérséklet, bekapcsoljuk a légkondit is, amit viszont megérezhetnek a szobanövények.
1: Hát kifejezetten a fikuszfélék, ők nagyon nem kedvelik a közvetlen légkondit. Nagyon kevés növény bírja azt, hogy közvetlenül ez a hideg, szárazabb levegő rá zúdul közvetlenül. Az aglegény pálma bírja. Én azt néztem, hogy az kb. Mindent bír. csak a túlöntözést nem, de a nagy levelű, mondjuk fikusz vagy Diefenbachia félék, ők egyetlen nem. Ők ilyen levélszáradással fognak erre reagálni, úgyhogy érdemes a légkondi közeléből, ahol közvetlen rájuk jön ez a hideg levegő, elrakni a növényeinket, de meghálálják egyébként, hogyha nem 33 fok van a lakásban, hanem csak 26, bár tény, hogy ők jobban bírják, főleg a trópusi növények, hogyha meleg van. A szárazságot ilyenkor a nagylevelű növények is jobban viselik, még a szárazságtűrőek is, vagy kevésbé jól viselik, még a szárazságtűrő növények is, tehát a megfelelő öntözésről ilyenkor bent is jobban kell gondoskodnunk. Amit mondjuk eddig hetente öntöztünk, azt inkább hetente kétszer kell most, és hogyha elutazunk, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy ők megfelelő öntözésben részesüljenek. Itt vannak különböző trükkök, ilyen kis víztározó, kis edények, amik csöpögtetik a vizet, akkor lehet lavorba kihelyezett vízből fonal segítségével öntözni, ilyenkor egy kupacba kell őket tenni. Tehát nagyon sok módszer van, de elutazáskor gondoskodnunk kell a benti szoba növényeinkről is.
0: Itt említetted azt, hogy azért valamilyen szinten szárít a légkondicionáló berendezés. Célszerű, ahogy télen is, amikor a fűtési rendszer beindul, párologtató edényeket kihelyezni, célszerű így a nyári időszakban is azért párologtatásról gondoskodni a szobanövények tekintetében?
1: Hát, hogyha légkondizunk, akkor ezt ugye nem fogjuk tudni megoldani, mert a légkondicionáló berendezés érzékeli a magas páratartalmat, és ő ki fogja vonni a levegőből ezt. Úgyhogy a szellőztetéssel érdemes esetleg, mondjuk, hogy éjszaka szellőztetünk, ilyenkor feljebb fog menni a páratartalom, ha szerencsénk van, esik eső. De most még magasabb páratartalom. Úgyhogy esetleg a szellőztetéssel tudjuk a páratartalmat növelni, de egyszerre nem tud menni a légkondi meg a párologtató, mert akkor egymás ellen dolgoznak, de esetleg távolabb érdemes tenni őket, ami érzékenyebb, mondjuk az ilyen vékonyabb levelű, mondjuk a vitorlavirág, aminek ilyen vékony, nagyobb levelei vannak, ő kifejezetten érzékeny a páratartalom változásra. Esetleg egy nagyobb tálcára érdemes helyezni, amiben kavicsokat teszünk, és akkor arról könnyebben párolog a víz, és vizet öntünk alá. Úgyhogy a vitorla virágról mondjuk így érdemes gondoskodni.
0: A szobanövényeket tekintetében egyébként a tápanyag utánpótlás az mennyire fontos, hogy mennyire játszik szerepet ebben a nyári időszakban?
1: Ilyenkor szerintem a legfontosabb a megfelelő tápanyag utánpótlás, és mindig, amire mi gondolunk, annak a dupla mennyiségét kell adni kb. A növényeknek, mert nyáron ugye nagyon intenzíven öntözünk, ezáltal intenzíven mossuk ki a tápanyagot is. Ráadásul most fejlődnének a legjobban, akár az örökzöldek is, most van a második növekedési hullámuk, akkor terméseket hoznak a bogyós gyümölcseink, a zöldségeink, virágoznak a nyári cserjéink, és kell nekik a tápanyag, úgyhogy nyugodtan a dupláját adhatjuk annak, amit gondolunk, de nagyon figyeljünk arra, hogy ha műtrágyát használunk, mondjuk ilyen kis golyós valamiket, ott ők egy hosszú hatású műtrágyák általában, úgyhogy figyelni kell arra, hogy nehogy túl tápoldatozzuk őket. A hosszú hatású műtrágyák tekintetében ott legalább 2 hét, mire elkezdik felvenni a növények, úgyhogy ne lepődjünk meg azon, hogy na hát én adtam neki mondjuk tápanyagot, és még nem csinál semmit. Nagyjából 2 hét, mire feljut a lombig ez a műtrágya, de mondjuk a folyékony szerves trágyák, az ilyen tápoldatoknál ott azonnali a hatás, pár napon belül látszani fog, mondjuk, hogyha a levelek elsárgultak, és emiatt folyékony tápoldatot használunk, vagy mondjuk a balkon növényeknél ott is folyékony tápoldatot használnak általában, ott pár nap alatt látszik a hatása, de a folyékony trágyák, tehát az ilyen tápoldatok, azok nagyon gyorsan ki is örülnek, úgyhogy egyszerre érdemes akár a kettőt is használni, de az ilyen golyós, kis golyós verzióknál ott nagyon könnyű túladagolni, míg mondjuk egy szerves trágya granulátumot talán kevésbé. mert kevésbé intenzív a tápanyagkoncentrátum, ami benne van.
0: Hát ezt a témát a következő adásban még folytatjuk, de így a beszélgetés végéhez közeledve ugye már érintőlegesen jártunk nálatok, hogyha valaki felétek jár, azért már látszik, hogy ilyen dzsungeles hatás van tulajdonképpen a kertészetben, mert hogy rengeteg féle növényt sikerült ugye beszereznetek. Mi az, ami most éppen sláger, vagy ami miatt keresnek?
1: Hát ami éppen sláger, az nyilván a most virágzó szárazságtűrő évelők. A kasvirág szezon kicsit később kezdődött, úgyhogy ők most kezdenek el kb. Nyílni, de a zsályák már teljes pompában vannak, és nagyon sokféle, legalább ötféle zsályánk van, muskotáj zsája, ligeti zsája, őszi zsája, osztrák zsája, tehát rengetegféle van, és ők tényleg nagyon jól bírják a szárazságot. A másik nagyon lényeges, amit most keresnek, vagy nagyon fontos, ez a fűszernövények, hiszen indul a grill szezon, úgyhogy ebből van nagyon sokfélénk, illetve a szobanövények is megérkeztek. Most már nagyon jó idő van éjszaka is, úgyhogy abszolút kint lehetnek nálunk is, úgyhogy nagyon sokféle különlegesség is érkezett, de a kezdő szobanövény kedvelőknek is kínálunk érdekességeket, például sejem tölgyünk is van, amiben nagyon gyorsan, nagyon minimális gondoskodás alatt hatalmas szobanövény lesz, úgyhogy igyekszünk mindenkinek, illetve posgásokkal is készültünk, úgyhogy aloe fajtákból és agave fajtákból is nagyon sokféle, akár picink is van, úgyhogy a gyűjtők is találnak érdekességeket.
0: Na hát ezekről is fogunk majd beszélgetni a következő adásokban, úgyhogy egyelőre köszönjük szépen, és hogyha van kérdés, akkor keressétek Zsuzsit a kertészetbe, vagy bennünket a Rádiódobos Facebook oldalán, és egy következő adásban feltesszük ezeket, és meg is válaszoljuk nektek. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok!
2: 93.4 Rádiódobos.
3: A következő napokra várható forróság már az aratásra is sok. A kapás növények pedig nagyon megsínlik ezt a csapadék hiánnyal együtt. A forróság várhatóan a jövő hét elején helyenként 40 fokot meghaladó csúcsértékekkel tetőzik, csapadékra kettől enyhülésre szerdától van esély. Az elmúlt 30 nap csapadék összege a középső ország részben többfelé a 20 mm-t sem éri el. 30 nap alatt így csak nem országszerte 30-50 mm-es a hiány a sok éves átlaghoz képest. A 90 napos csapadékösszeg pedig 40-100 mm-rel kevesebb a szokásosnál. A kalászosok és a repce aratása is egyre több felé zajlik. A tavaszi csapadék hiány látványosan megmutatkozik a zöld tömegüket jellemző műholdas index éves menetében, a maximális mennyiségük jócskán elmarad egy átlagos szintől, és a növények száradása is hamar elkezdődött. Így a termés átlagok elég alacsonyak lesznek. A forró száraz idő az érést segíti, a csapadék nem hiányzik, az csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Sokat szenvedtek eddig a tenyész időszakban az aszá miatt, zöld tömegük növekedése a Dunántúlon például jócskán elmarad egy átlagos évtől. Jelenleg az ország nagyobb részén közepes, helyenként nagyfokú a mezőgazdasági aszály. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előttünk álló napok forró időt hoznak. Záporok, zivatarok leghamarabb jövő héten kedden várhatók, akkor lehet pár napos csapadékosabb időszak. A talaj addig tovább fog száradni, és jelentősen nő az aszály területi kiterjedése, és fokozódik annak mértéke. Jelentősebb szél majd a jövő hét közepétől várható, ami segíti a száradást. A forróság tovább fokozódik, a hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét elején helyenként akár a 40 Celsius fokot is meghaladhatja majd. Szerdától várható némi mérséklődés. Napközben erős légköri aszály várható, amikor a magas hőmérsékletek mellett a relatív nedvesség napközben 30%, hétfőn és kedden sokfelé 20% alá csökken.
2: 93.4 Rádió Dabas.
0: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
4: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Tart az aratás, óvatosságot kérnek az autósoktól, az edzőtermeket vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Országszerte tart az aratás, az autósoknak fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kombájnok, traktorok mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. A mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kereszttábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. Megszünteti az építési hulladék ingyenes leadásának lehetőségét a kijelölt hulladékudvarokban a MOHU július 1-től. Az új szabályok szerint az átvétel díja egységesen bruttó 36 forint kilogrammonként, mennyiségi korlátozás nélkül. A társaság szerint a korábbi rendszer fenntarthatóságát veszélyeztették a tapasztalt visszaélések. Az építési bontási hulladék leadása továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek vagy természetes személyek számára lesz elérhető. A leadáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással azonban továbbra sem lehet hulladékot átadni. Vizsgálatot indít az edzőtermek általános szerződési feltételeinek ellenőrzésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy az edzőtermek szerződési feltételei tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztóknak, vagy sérthetik a felek közötti szerződéses egyensúlyt. Az edzőtermek általános szerződési feltételeit eddig még nem ellenőrizték. A magyarok csaknem harmada már rendelkezik valamilyen befektetéssel, azonban sokan továbbra is bizonytalanul tekintenek hosszú távú pénzügyi jövőjükre egy kutatás szerint. Az online felmérés alapján a mindennapi pénzügyi aggodalmak erősen meghatározzák a magyarok gondolkodását. A válaszadók kétharmada 3 évnél rövidebb befektetési időtávban gondolkodik, ami arra utal, hogy a hosszú távú vagyonépítés sok háztartás számára továbbra is nehezen megvalósítható cél. Bár a lakosság 53%-a egyetért azzal, hogy viszonylag kis összegekkel is el lehet kezdeni befektetni, 27%-uk továbbra is úgy gondolja, hogy a befektetés csak a magas jövedelműek számára elérhető. Történetének eddigi legsikeresebb évadát zárta a Lux színházi társulás, amely 5 bemutatóval, 3 új társulati taggal és további bővülő közösségi programokkal készül a következő szezonra. Az új évattól Grillus Dorka, Starenki Dóra és Brezovski Dániel csatlakozik a társulathoz, míg a kommunikációs vezetői feladatokat Varga Vanda látja el. Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
6: Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nálunk két napon át tart a piknik.
8: Fel kell a város, fel kell Jancsi a meg...
9: Szombat reggeltől vasárnap estig.
7: Rádió Dabas, az otthon hangja.
9: A
7: hétvége.
9: Sava borsa.
10: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe országszerte. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
9: Nachrichten.
7: Novel.
9: Noticias.
7: Novinky.
9: News.
7: Magyarul és érthetően hírek.
10: Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Emlékeztetnek, hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt is kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása szerint már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis majdnem azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, a második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz viszonyítva. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket a hétvégén kezdődő Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programsorozat jövő vasárnapig tart. Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
9: Az zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 Dablab Dabas kukac gmail.com
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: A szombati menüajánlóban az alkonyha ajánlatát hozom nektek már is, ahol a mai leves ajánlat húsleves fűszeres húsgombóccal, a főétel variáció közül az egyik grillezett csirkemell tejszínes erdei gombamártással, rizssel, még a másik választható főétel pankobundás csirkemell rizssel, friss salátával. A napi ajánlat egészben sült csülök steak burgonyával, kovászos uborkával, még a desszert kínálat citromos, piskótás, fehér csokis pohárkrém. Jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
3: Piknik! Minden egy kosárban!
1: Hétvégi rádiós programkavalkád!
3: Ettől garantáltan tátva marad a szád!
1: Piknik!
3: Rádiódabas hétvége a 93.4-en!

0: how can that blah, blah, blah.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Drágula Lottó, társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Egységesen 500 forintra drágulnak a lottójátékok alapárai az augusztus 3-ai sorsolásoktól, két kivételtől eltekintve. A két kakukk tojás, a Keno és a Luxor, melyeknek 350 és 300 forintos alapdíja 400 forintra emelkedik. Az alapáremelkedés nem érinti az Eurojackpotot, melynek ára a mindenkori euróforint árfolyamtól függ, valamint a lutrit, mivel annak ára már jelenleg is 500 forint. A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal. A legnagyobb emelkedés a középső nyereosztályokban várható, amelyeknél egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60%-ot. Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben a tavaly májusi 129,5 milliárd forinttal. Társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy kutatás szerint. A reprezentatív felmérés alapján a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, és csak nem minden második autós évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A külföldi meghibásodások vagy balesetek költsége sok esetben több százezer forint is lehet. A magyarországi autópark jelentős része előregedett, az autók 40%-a 16 éves vagy annál idősebb, ami növeli a műszaki meghibásodások kockázatát. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlanpiacon. A rövidtávú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahaus friss ingatlanpiaci elemzéséből. Szegő Péter a cég vezető elemzője szerint a mini lakására négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásokban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák. Drónokról is működő állategyet felismerő algoritmust fejlesztettek ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem biofizikusai nemzetközi együttműködésben. A Rapid különlegessége, hogy valós időben is működhet, egy hagyományos számítógépen másodpercenként 40-60 egyed azonosítására is képes. A kutatók jelenleg olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek tovább bővítik az algoritmus alkalmazhatóságát, például az adatbázisban nem szereplő egyedek azonosítására, vagy a különböző nézőpontok kezelésére. Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
7: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
6: Térségi napló a 93.4-en.
2: Szép reggelt kívánok a hallgatóknak 2026. június 27-én, szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Üllőre, ahol az Üllői 10 órai könyvklub jövő héten ünnepli fennállásának első évfordulóját. Hogy mi minden történt a kis csapattal az elmúlt időszakban, hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, és hogy milyen meghívott vendéggel ünnepelnek, az hamarosan kiderül, ahogyan az is, hogy hol bukkan fel a hétvégén az Albert Irsai fotókör egy-egy kamerája. A műsor elején néhány jó tanács érkezik majd dr. Kis Miklós járási főállatorvostól, hiszen rekkenő hőség várható az elkövetkezendő napokban. Hogy mit tehetünk állataink komfortérzetének javítása érdekében a kánikulában, nos, ehhez érkezik néhány jó tanács, nem is olyan sokára. Tartsanak velem, már is kezdünk!

0: Községi napló a 93.4-en.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségünkben. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban 24, délután pedig 37-40 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem csak mi, hanem házi állataink is nehezen viselik ezt az időjárást, és hogy mit tehetünk, hogy jobban, komfortosabban érezzék magukat, azt a dr. Kis Miklóstól kérdeztem meg.
2: Szia, jó reggelt, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz szintén, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Beköszöntött a kánikula, hogyan vigyázzunk házi állatainkra, mit tudunk tenni az ő komfort érzetük javítására?
3: Hát itt gyakorlatilag el tudom mondani azt, amit minden évben. Egy plusz dolgot szeretnék hozzátenni mindenképpen. Meg kellett ismerkedjek a meteorológiai fogalommal, a hőkupolával. A mostani kánikula kapcsán többen mondják, hogy érzékelik azt, hogy ez a szokásosnál is durvább, és bizony nem csalják meg az érzékszerveik ezeket az embereket. Egy különleges meteorológiai jelenség alakult ki, egy nagy kiterjedésű, ilyen gomba, fej alakú hőkupola alakult ki a régiónk fölött, illetve nem itt alakult ki, csak most már minket is elért, és ebben a lefele áramló levegő, ahogy áramlik, surlódik ugye önmagával, még inkább melegebbé teszi. Egyúttal lehetetlenné teszi a megfelelő felhőképződést, amely valamilyen védelmet nyújtana. Tehát önmagát erősítő folyamatként még melegebb van, és még erősebb a hőérzetünk. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy minél párásabb a levegő, annál nehezebb a hőleadás az izzadással. Tehát mi magunk is valóban, amit a hőmérő mutat, annál melegebbet érzünk, és nem véletlen. Na most, az állatok egy jó része, mondjuk a lovak kivétel, ugye nem tudnak izzadni. Hát kutya, macska a leheletén keresztül párologtat, ami azért sokkal kevésbé hatékony, mint az izzadás. Persze mondom, ha párás a levegő, akkor az izzadás se igazán. Na mindegy, tehát ezeknél az állatoknál, most elsősorban a kutyákról beszélek, oda kell figyelni, hogy ezekben az időszakban a sétáltatást, a futtatást, azt mindenképpen csak úgy óvattal. Tehát még egy fiatalabb, jó vérkeringéssel rendelkező kutya esetében is megvan ennek a veszélye, de egy idősebb, esetleg nem teljesen egészséges állatnál, meg nagyon gyorsan ki tud alakulni a hőgut, amivel nem tudja a hőt leadni. Tehát inkább ne futtassuk, csak sétáltassuk. Apropó sétáltatás. Mi többnyire nem mezitláb közlekedünk. Ellenben ők igen. El lehet képzelni, hogy milyen szinten hevül föl a beton, az aszfalt. Ha nem tudjuk elkerülni, akkor hát leginkább a kisebb kutyákat érdemes fölvenni, de lehet ilyen kutya felszerelésboltban ilyen zoknifélét is, ha eltűri magának kutya, már pedig azt gondolom, hogy ha az aszfalton megy, akkor eltűri. No, minden esetre erre is érdemes odafigyelni, mert nagyon komoly égési sérüléseket tudnak összeszedni. Az alapvetést azt szintén mondom, mert nem lehet elégszer elmondani, minden állatnak, haszonállatnak, kecelőzsről tartott állatnak biztosítani kell, hogy a nap tűző hatás elől el tudjon vonulni árnyékba, és korlátlan víz biztosítása, lehetőleg tiszta víz biztosítása az elengedhetetlen. És erre sajnos azt mondják itt a meteorológusok, hogy mégsem kínai hoax a klímának a változása, úgyhogy egyre extrémebb hőhullámokra kell felkészüljünk. Ezekre az alapvető dolgokra oda kell figyelni. Még ami eszembe jut, egész szép monológ lesz aztán, hogy szigorúan tilos a kocsiban hagyni. Hihetetlen mennyiségű hő jön össze egy lezárt autóban. Ha meg, ne adj Isten, mégis arra van szükség, hogy igen rövid időre otthagyja az ember, akkor egyrészt árnyékba kellene állni, a másrészt meg azt gondolom, hogy a kocsit kirabolják, az kisebb baj, mintha elpusztul az állatom. Lehet kapni, és akkor itt a reklám helye, ilyen ügyes kis műanyag rácsokat, amik a félig letekert ablak és a ablak keret közébe illeszthetők, eléggé egyszerűen, és akkor legalább attól meg tudjuk védeni a kocsit, hogy a belsőből hirtelen valamit kikapjanak, esetleg épp magát a kutyát. De ezt a módszert is csak akkor tudom javasolni, ha nagyon muszáj, és nagyon rövid időre tervezzük a távollétet. Tehát ne hagyjuk a jószágokat a kocsiba sehogy sem.
2: Milyen jelei lehetnek egyébként annak, hogyha baj van, ugye, ha hőgutát kapunk, napszúrást kapunk, annak vannak bizonyos jelei az állatoknál, melyek ezek a jelek?
3: De eléggé látványos a dolog, tehát látszik, hogy úgymond elengedi magát, azt is érzékeljük, mert ugye ez az agyödémát is kiváltja ez a dolog, hogy nincs igazán magánál kutya, és a légzése az eleinte átvált ilyen tartalék végzésre, vagy éppen, hogy hiperventilációra, ezt hogy is kellene mondani tisztességesen magyarul, tehát ilyen szuper-hiper lihegésé, tehát a légzése is megváltozik, az öntudata is viszonylag korlátozott lesz, elengedi magát. Na most ilyenkor az első, ha mégis ilyennel találkozunk, akkor a test valamilyen hűtése, tehát óvatosan nem hideg vízzel, tehát nem hideg vízbe belemeríteni, mert az is egy sok, hanem valahogy nedvesíteni a bőrét, fejét, lábvégeket, és start az állatorvoshoz.
2: Vigyázzunk tehát az állatainkra a kánikulában is, dr. Kis Miklósnak pedig köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Szép hétvégét kívánok, köszönjük, hogy itt voltál.

0: Egy éve működik Üllőn a 10 órai könyvklub, amely civil kezdeményezésként indult el a városban. A közösség célja az olvasás népszerűsítése és a helyi kapcsolatok erősítése. Az első születésnapot a tagok által készített finom süteményekkel ünneplik, és vendégük is lesz Bori Márk, aki szintén üllői kötődésű író. Vele a vasárnapi térségi naplóban ismerkedhetnek meg a hallgatók. Most azonban következzen a könyvklub ötletgazdája, aki azt is elárulja, hogy éppen milyen könyvet olvas.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Berecki Lukács Edit. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Témánk, hogy az üllői 10 órai könyvklub immáron fennállásának első évfordulóját ünnepli. Mesélj nekünk, kérlek, az elmúlt időszakról. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy megalapítsátok ezt a könyvklubot?
4: Hát most a könyvklubok reneszánszukat élik, tehát egyre több városban pattannak ki ezek a kis közösségek, és nekem is a Gyömrői Könyvklub adta az ötletet, ott is egy remek közösség alakult ki. Én is tagja voltam ennek a kis közösségnek, és innen jött az ötlet, és így kerestem fel az Üllői Könyvtár vezetőt, a Varga Gyula Könyvtárban Bákely Hajnalkkal könyvtárvezetőt, hogy mit szólna ehhez a civil kezdeményezéshez, hogyha szombatonként, havonta egyszer összeülnénk egy kisebb társaság beszélgetni, akkor még fogalmam nem volt, hogy kik fognak jelentkezni, vagy hogy kikre számíthatok. Igazából így az érdeklődési körömben is mindenki azt mondta nekem, hogy hát nagyon elfoglaltak, nem tudják, hogy belefér az idejükbe ez az olvasás, és én pont ezt szerettem volna így népszerűsíteni, illetve így megmutatni az embereknek, hogy akár munka mellett is bele tud férni havi egy könyvnek az elolvasása, illetve az is, hogy összeüljük és kibeszéljük ezeket a könyveket, és így alakult, hogy tulajdonképpen így a dolgozó emberek is gondolván, szombaton 10 órakor megkaptuk ezt az idősávot a könyvtárban. Zubor Rozi volt az első vendégünk, és nem titok, hogy azért is szerveztem így, hogy kicsit azt a korosztályt mozgassuk meg, akik célközönség lennének, akiknek a legkevesebb idejük van olvasni, akik a legelfoglaltabbak, és azért is gondoltam arra, hogy az első alkalommal mindenképpen vendég segítségével mutatkozzam be, illetve hogy mutassam meg, hogy mi az elképzelés a könyvklubnak, hogy gondoltam, hogy jobban bevonza majd az embereket ehhez a könyvklubhoz, és be is jött igazából ez az elképzelés, mert azóta is egy ilyen stabil 15-20 fős társaság van, akik hónapról hónapra jönnek, és beszélgetünk a könyvekről.
3: Ez nagyon szép szám, főleg egy kisvárostól. Zubor Rozi után kik voltak még a vendégeitek? Milyen alkalmakat sikerült összehozni? Milyen könyvek kerültek a terítékre?
4: Nem minden hónapban van vendégünk, tehát azt azért nem tudjuk vállalni, hogy minden hónapban meghívjunk valakit beszélgetni, úgyhogy ez elég vegyes. A következő alkalommal egyébként sikerült elhívnunk Péntek Tündét. Neki az Egy másik életben című romantikus könyvéről beszélgettünk, tavaly augusztusban volt, és ez pont egy ideális nyári szüneti olvasmány a francia Rivieráról, úgyhogy ő volt még vendégünk, aztán a könyvtári napok keretében a könyvtárnak a vendége volt Bámor, és ez adta az ötletet a következő alkalomra, hogy akkor egy Bámor könyvet szavazással döntöttük el, hogy mit olvasunk, ugyanakkor ez egy nagyobb rendezvény volt ugye a könyvtár keretein belül, úgyhogy először mi kibeszéltük Bámor könyvét, és utána találkoztunk egy másik alkalom a íróval, de az is nagyon jól sikerült, mert ott is a könyvklub tagok tudtak már kérdezni a már elolvasott könyvvel kapcsolatban az írótól, és tulajdonképpen egészen februárig ebben szünet is volt, ismerkedtünk, megalapult a közösségünk, karácsonykor egyébként egy nagyon jó hangulatú kis beszélgetésünk volt a Zsálya Bisztróban Üllőn, úgyhogy ott egy kicsit kiszakadtunk a könyvtári keretek közül, és kötetlenebb formában is beszélgetünk mindenféle könyvekről. Februárban volt vendégünk is Sikréka, az Amíg megtalálok című könyvével, ez is egy romantikusabb, itt a Valentin nap köré szerveződött a tematika, illetve tisztban olvastuk Varga Orsolyának a Szabadság virágai című könyvét, és nagy meglepetésemre elfogadta ez az írónő is a meghívásunkat, úgyhogy Varga Orsolyát most májusban láttuk vendégül, tehát itt is ez történt tulajdonképpen, hogy elolvastuk a könyvét, kibeszéltük, és utána feltehettük neki a kérdéseinket, amik a könyvvel kapcsolatban még bennünk voltak. Tehát én azt tudom erre mondani, hogy ezek az író-olvasó találkozók, ezek nem klasszikus könyvbemutatók, hiszen itt ugye az a cél, hogy megszólítsuk az embereket az olvasásra, és itt általában a vendégeink nagy része elolvassa a könyvet, mire odaérkezik, hogy az íróval találkozzak, és célzottan arra a könyvre vonatkozóan tudjuk föltenni a kérdéseinket, illetve a cselekményre vonatkozóan a szereplőkkel kapcsolatban, és több olyan pozitív visszajelzést is kaptam már ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon jó ötlet, mert így közelebb tudtak kerülni a történethez, illetve hogy az írót is megismerték. Volt, aki feltette nekem ezt a kérdést, hogy hát őt annyira meglepte, hogy mennyire közvetlen a személyisége az írónak, hogy hát az író is egy ember, hát igen. Az írók köztünk élnek, és ugyanolyan hétköznapi civil emberek egyébként, mint mi vagyunk, csak mellette kreatív tevékenységet is végeznek a mi szórakoztatásunkra.
3: Ugye említetted, hogy az írók köztünk élnek, mégiscsak mit ad egy-egy ilyen találkozó, akár az írónak, mert szerintem erről is érdemes beszélgetni, nem tudom, hogy velük sikerült-e ezt a témakört egy kicsit kitárgyalni, akár a csoport tagjainak, hogy testközelből kapcsolatot tudnak létesíteni azokkal, akiknek eddig csak a szavait ismerték és a mondatait.
4: Igen, hát itt nyilván azért magyar írók között kettő csoportot tudunk megkülönböztetni, vannak a jobb írók, és vannak a kisebbek, akik még ugye csak néhány regényt adtak ki, és próbálnak ugye az ő kis marketingjükkel, akár az Instagramon, TikTokon érvényesülni és reklámozni a könyveiket, ami nagyon nehéz manapság, hiszen óriási a könyvpiac. Nekem egyébként is elsődleges célom az, hogy ezeket az írókat megismertessem az emberekkel, és azt látom az írókon is, hogy nagyon feltölti őket egy-egy ilyen nap, egy-egy ilyen beszélgetés. Nagyon szívesen jönnek, nagyon szívesen találkoznak az olvasókkal, és kifejezetten várják az esetleges negatívabb visszajelzéseket is a könyveikről, hiszen abból tudnak ők is tanulni, fejlődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kölcsönös, mert mind a könyvklubba járóknak, mind az íróknak ez egy feltöltés és egy csodás kikapcsolódás egy-egy ilyen délelőtt.
3: Hogyan találnak rád egyébként ezek az írók, vagy hogyan találsz rá te ezekre az írókra? Csak az algoritmus kérdése, vagy van itt egyfajta kutatómunka is?
4: Hát van egy kisebb kutatómunka, igazából elsődlegesen megpróbálok egyébként ismerősi körből érdeklődni. Nekem is van egy Bookstagram oldalam, az Instagramon belül hívjuk úgy azokat az oldalakat, akik a könyveket népszerűsítik, és itt már én is megismerkedtem több ilyen bloggerrel, akik már régebb óta benne vannak ebben a könyves világban, és tulajdonképpen az ő ajánlóik alapján látom én is, hogy kik azok, akiket esetleg érdemes lenne elolvasni, népszerűsíteni, vinni tovább az ő üzenetüket, úgyhogy én elsődlegesen innen, illetve a moly.hu felületről tájékozódom. Nálunk van egy tematika az évben, tehát minden hónapban valamilyen témaköré olvasunk, és ugye ezért jött a Szabadság virágai márciusban, mert ez a 48-as forradalomról szólt. Most egyébként májusban a Méhek világnapja alkalmából olvastunk, most egy külföldi szerzőpáros, Jodi Picoult, Jennifer Finney-ből lennek, a Budi Tomézét olvastuk, tehát nem mindig magyar íróktól olvasunk, úgyhogy nekem ez egy kisebb kutatómunka, de ezt én nagyon szívesen csinálom, és nagyon szívesen nézelődök a könyvek iránt.
3: Említetted, hogy a könyvklubok reneszánszukat élik, és bár mindig temetjük a Gutenberg galaxist, én idén is kim voltam a könyvhéten, és úgy érzem, hogy egyáltalán nem kell temetni, sőt, mit látsz te belülről, kvázi szakértőként, hogy állunk most a könyvekhez, hogy áll a magyar könyvipar, hogy állnak a magyar szerzők?
4: Én is azt látom, hogy óriási a tömeg kint a könyvhéten, különösen akkor, amikor ilyen jó az időjárás, mint az idén volt, mert az én emlékeim szerint az elmúlt években vagy szakadt az eső, vagy óriási kánikula volt, most szerencsés volt az időjárás is, és amit az előbb is említettem, hogy a könyvpiac óriási, tehát hogy igazából én azt érzem, hogy a Covid időszak óta, tehát ez a 2020-as évben, amikor mindenki beszorult egy picit, mindenki otthon maradt, akkor rengetegen kezdtek el írni. És azok az írók még most kezdik el bontogatni a szárnyaikat, tehát van, aki még az akkor megfogalmazott történetét most adatja ki, és óriási, és nagyon nagy a verseny, nagyon nehéz lehet érvényesülni. Én nem tudom megbecsülni sem, de több ezer kötet, ugye, ami újként is megjelenik, akár csak a könyvhétre. Óriási a piac, és hál' Istennek, hogy nem lefelé áldozik ez a könyvszakma, hanem tényleg fölfele. Ível szerintem ez egy picit tényleg annak is köszönhető, hogy a Covid időszak alatt nagyon beszorultunk, mindenki home office-ban dolgozott, a képernyő előtt ült is, és mostanra érik meg az emberekben az, hogy talán egy picit túl sok a képernyő előtt töltött idő, és az agyunknak is szüksége van arra, hogy egy kicsit megmozgassuk az agytekervényeket, egy kicsit gondolkozzunk, egy kicsit ne a kékfény áramoljon belénk esténként, hanem csak a fehér lapok és a könyvszagú esték, úgyhogy én ebben látom ennek a reneszánszát, illetve hát nagyon csak ezt tudom hangsúlyozni, hogy borzasztó nehéz lehet most íróként érvényesülni.
3: Ahogy említetted, óriási a piac, mégis hogyan szelektáljon egy átlag olvasó? Te például mi alapján szelektálsz, min múlik, hogy elolvasol egy könyvet vagy sem, vagy végigolvasod-e azt a könyvet vagy sem?
4: Hát az ajánlások, amik nagyon-nagyon számítanak, és itt megint vissza tudok hivatkozni erre a Bookstagram oldalra, hogy itt rengetegen leírják őszinte véleményüket a könyvekről, tehát nem mindig csak pozitívakat lehet olvasni. Itt gyönyörű fotókkal prezentálva választékos szókincsel megáldott emberek írják ki magukból a véleményüket egy-egy könyvvel kapcsolatban, úgyhogy én mindenképpen ezt a felületet használom arra, hogy tájékozódjak, illetve a moly.hu felületet, azonban ez nem teljesen reprezentatív, tehát én is futottam már bele abba, hogy egy 70-80%-ra értékelt könyv annyira tetszett, hogy kedvencnek választottam, úgyhogy leginkább tényleg az ismerőseimre tudok hagyatkozni, akiket tudom, hogy hasonló az ízlésük, és amiket ők ajánlanak, azokat olvasom el.
3: A Bebecs mellett néha a Külcsint sem árt megnézni, hiszen csodálatos könyveket adnak ki hihetetlen borítókkal és lapélekkel.
4: Igen, mindez ugye azért eléggé költséges dolog tud lenni az írók számára, úgyhogy én mindenkit csak arra tudnék buzdítani, hogy ne a külső alapján ítéljen meg egy-egy könyvet, mert előfordulhat, hogy akár csak anyagi okai voltak annak, hogy egy puritánabb borítót kapott egy könyv, úgyhogy mindenképpen elsődlegesen az ajánlásokra érdemes támaszkodni. Ezek az élfestések is ugye most gyönyörű szépek, nagyon divatosak, viszont nagyon költségesek is, tehát nem feltétlenül attól lesz jó egy könyv, hogy mennyire jó megfogni és nézegetni kívülről, mert a belső tartalom számít.
3: A belső tartalmat pedig megismerhetjük egy-egy könyvklub alkalmával. Egy éves az Üllői 10 órai könyvklub. Milyen érzés ezt így kimondva hallani, átélni és hamarosan ünnepelni?
4: Nosztalgikus érzés, bár azért az ember életében ez az egy év azért nem annyira sok idő, viszont ahhoz képest, ahogy indultunk és amit beszélgettünk ugye az Üllői könyvtárvezetővel, hogy mik a terveim, nem láttam előre, és nem tudtam megmondani azt, hogy egy ilyen kis alvóvárosban, mint Üllő, ahová tényleg csak aludni járnak haza az emberek, hogy itt egy ilyen program sikeres tud lenni. Úgyhogy annak idején én azt mondtam egyébként a Hajnalkának, hogy akár egy ember miatt is szívesen bejövök beszélgetni, mert sokkal másabb úgy az olvasmányélmény, hogyha van kivel megosztanunk, és ugyanazt olvastuk, és arról beszélgetünk. Úgyhogy ahhoz képest tényleg, hogy ez a fix 15-20 rendszeresen jelen van, és most már egy kis közösséget alkotunk, és most már azt tervezgetjük, hogy az egyéves bulira ki mit süt, ki mit hoz, ez egy fantasztikus érzés, hogy mindenki kiveszi a részét abból, hogy most tulajdonképpen amellett, hogy megint csak ugye vendéget várunk, mert Bori már érkezik, ő egy üllői író egyébként, tehát amellett, hogy vendégünk is lesz, amellett mindenki nagyon készül szó szerint egy jó kis ünnepléssel erre az alkalomra.
3: Mondjuk el a hallgatóinknak a technikai információkat, mert lehet, hogy szívesen ünnepelnének veletek, és hát utána szívesen csatlakoznának a könyvklubhoz.
4: Mi azzal támogatjuk a Varga Gyula Városi Könyvtárat itt Üllőn, hogy ezekre a rendezvényekre a belépés csak érvényes olvasójeggyel tehető meg. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy aki ellátogat hozzánk, azt az 5 percet tényleg egy kis A5-ös formanyomtatványt töltse ki, váltsa ki az olvasójegyét, ezzel a könyvtárat támogatjuk. és egyébként aki körülnéz nálunk, az általában mindig szokott választani valami kölcsönözni valót is, mert az emberek meglepődnek azon, hogy a legaktuálisabb és legújabb könyvek is kölcsönözhetők egyébként a könyvtárból, és nem szükséges megvenni őket. Úgyhogy ez az apró technikai információ van, hogy érvényes olvasójeggyel várjuk a vendégeket, viszont semmilyen más egyéb, tehát regisztráció kötelezettség nincs. Én azt szoktam mondani, hogy a szervezést megkönnyíti az, hogyha a Facebookon megtalálják ezt az eseményt, a július 4-i üllői 10 órai könyvklub eseményt, ami most egyébként elérhető az üllői helyi csoportokban is, illetve a Varga Gyula Városi Könyvtárnak az oldalain is. Hogyha ezen az eseményen bejelöli valaki, hogy ott leszek, akkor én azt számolom, és ugye a helyszínt ennek megfelelően fogjuk berendezni, hogy hány vendégre számíthatunk. Érdemes előtte elolvasni a könyvet, ez a Bori Márk Egy csibész naplója című könyv, mert ennek a tartalmáról fogunk beszélgetni, tehát ez nem egy klasszikus könyvbemutató lesz, hanem itt feltehetjük a kérdéseinket, amik a könyv elolvasása után születtek, vagy fogalmazódtak meg bennünk, úgyhogy én mindenkit az olvasásra buzdítok. Ez egy nagyon izgalmas kis pszichológiai noár egyébként, úgyhogy szerintem ez férfiaknak is, nőknek is nagyon izgalmas olvasmány lesz. Úgyhogy tulajdonképpen ennyire lehet számítani. Én most mindenkinek mondom, hogy érkezzen éhesen, mert nagyon sokan sütnek, úgyhogy nem véletlenül 10 órai könyvklub egyébként a nevünk, mert amellett, hogy 10 órakor szoktunk kezdeni szombatonként, amellett azért egy kis 10 óraizást is szoktunk tartani minden alkalommal.
3: Mit adhat az olvasás egy embernek? Mit adott az olvasás neked?
4: Nekem mindenképpen ezt a közösséget adta, és itt különböző sorsokkal, érzésekkel és nézőpontokkal találkoztam ez alatt az egy év alatt, úgyhogy ezt tudnám kiemelni elsődlegesen, illetve aki olvas, az annyi életet él meg, ahány könyvet elolvasott, tehát mindenképpen egy szélesebb látókört biztosít, illetve hát a helyesírásunk is fejlődik, az szövegértésünk, a fantáziánk, és hát ugye fantasztikusan kikapcsol a hétköznapokból, úgyhogy ezt tudom mondani, nekem az olvasás ezt jelenti, ezt az esti nyugalmat, ezt az esti rutint, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy én több órát olvasok napközben vagy esténként, mert én is dolgozom, és egyébként két gyereket nevelek, tehát olyan sok időm sajnos nekem sem jut olvasásra, de akár már azzal a napi 15-20 perc olvasással is el tudunk olvasni egy-két könyvet havonta, ami már egy kicsit szellemileg is frissen tart, és csodálatosan kikapcsol minket a hétköznapokból.
3: Mit olvasol most?
4: Most Edith Éva Égernek a Döntés című könyvét. Hát nehezen beszélek róla. Ő ugye az elmúlt hónapokban halt meg. Ő egy pszichológus professzor asszony volt, aki megjárta Auschwitzot. És az ő élettörténetét, illetve azt, hogy ő Amerikában magyar származása, egyébként Kassáról származik, aztán Amerikában menekülve hogyan boldogult az életben, illetve hogyan próbált segíteni másokon. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő könyv, és egyébként elképzelhető, hogy lesz majd könyvklubos közös olvasmány is a jövőben, mert most nagyon a hatása alatt vagyok ennek a könyvnek.
3: Nekem is ott van egyébként a könyvespolcomon, csak gyűjtöm hozzá az erőt, hogy el tudjam olvasni, úgyhogy lehet, hogy a legközelebbi könyvklubra már nekem is mindezt sikerül majd abszolválnom. Edith, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Boldog születésnapot kívánok az üllői 10 órai könyvklubnak, és hát várjuk az aktualitásokat majd ide az Otthon hangjára.
4: Nagyon szépen köszönöm, és várunk szeretettel mindenkit a könyvklubban ülön.
3: Vendégünk itt az Otthon hangján, Berecki Lukács Edith volt. Köszönjük szépen!

0: Az irodalom után ezúttal a fotóművészet kerül a fókuszba, hiszen Albert Érsen újjáélett a fotókör. Ahogyan a könyvklub esetében, itt is a közösség ereje jelenti a mozgatórugót, a közös alkotása, a témák közös feldolgozása és az egymástól tanulás mindig új nézőpontokat nyit meg a tagok előtt. A hétvégén ismét előkerülnek a fényképezőgépek, hogy ezúttal hol találkozhatunk velük, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló a Rádió Dobos magazin műsora. Témánk, hogy újra életre kelt az Albert Érsai fotókör. A részletekről Budor Pétert kérdezem, üdvözlöm a stúdióban, szép napot!
3: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, sikerült egy olyan kezdeményezésnek a elejét venni, amivel úgymond egy kicsit a környék fotós közösségét sikerült feléleszteni.
0: Honnan jött az ötlet, hogy újra életet leheljenek a fotókörbe, kik voltak azok, akik csatlakoztak? Meséljen nekünk egy picit a körülményekről.
3: Végebb óta beszélgettünk már a műfáz vezetőjével, meg a polgármester asszonnyal is, hogy lehetne valami közös célt kitűzni így a fotózással kapcsolatban, mert rengeteg téma van, és a helyi fotósok is támogatták ezt az ötletet. Az volt a cél, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, amivel a helyi fotós témákat fel tudjuk egy kicsit eleveníteni, rendezvényeken részt vegyünk, saját projekteket alkossunk, és ezáltal tényleg egy olyan kis csapat, kis közösség jön létre, aki nagyon szívesen alkot így a fotózás témakörben.
0: Ugye február óta működik hivatalosan a kör, mi minden történt azóta, melyek azok a célok, vágyak, álmok, amelyeket meg szeretnének valósítani a közeljövőben?
3: Hát ez az egyik kedvenc kérdésem, mert akárhányszor, akár kivel beszélünk, tényleg annyi minden mesélni való, mert február 26-án történt az első ilyen kis közös megbeszélésünk, ahol 6-7 ember vett részt körülbelül, és két nap múlva már aktívan mentünk is ki fotózni egy hajnali -5 fokos fotózásra itt a Solina völgyébe, és azóta igazából folyamatosan csak szaporodnak a témakörök, a felkérések, a lehetőségek. Nagyon-nagyon sok minden történt már velünk az elmúlt időszakban. Rengeteg rendezvényen vettünk részt, volt már egy saját projektünk is, ahol a műfáz keretein belül sikerült egy kiállítást összehoznunk, a helyi értéktár témakörben készítettünk fotókat is, ezek lettek kiállítva. Nemrégiben a Laska fesztiválnak voltunk a hivatalos fotósai, tehát rengeteg-rengeteg lehetőségünk van, amiket igyekszünk kiaknázni.
0: Gondolom a lakosság szereti magát viszont látni ezeken a képeken. Mitől tud működni egyébként egy fotó a fotós szemszögéből?
3: Hát itt alapvetően maga az, hogy már dokumentáljuk a rendezvényeket, és jelen vagyunk, és ezeket később a rendezvényen résztvevők is vissza tudják nézni, az egy pozitív visszajelzés. És alapvetően ez a titka talán az egésznek, hogy nagyjából ismerünk is mindenkit, tudjuk, hogy mi hogyan működik, és szerves részét képezzük a város életének.
0: Hogyan változott egyébként a fotózás világa az elmúlt években, évtizedekben? Hogy látja, hiszen ma már talán mindenkinek a zsebében ott van egy masina, amivel tulajdonképpen jó képeket is lehet készíteni, de mit mond mindenről a szakember?
3: Hát elég hosszan lehetne erről beszélgetni, nagyon-nagyon megváltozott, akár csak ha az elmúlt pár évet nézzük, mind a fotózási szokások, mind a technikai lehetőségek, és igazából mi azt próbáljuk megragadni, hogy egy picit inkább alkossunk, és kevésbé csúnyán mondva az ipari fotózás felé húzzunk el, hanem tényleg az van, hogy a helyi értékeket próbáljuk megörökíteni, emberekkel kapcsolatot teremteni, és inkább úgy próbálnám megfogalmazni, hogy inkább legyen egy értékesebb fotó, mint 1000 darab használhatatlan.
0: Mitől lesz értékes egy fotó? Mitől tud működni egy fotó?
3: Ez is egy elég tág fogalom, egy kérdés. Én azt gondolom, hogy minden fotósnak más a látásmódja, és hogyha ő megtalálja magát egy bizonyos témakörben, akkor azt ő elég nagy lehetőségként éli meg, tudja kiaknázni. Itt fontos tényleg az, hogy milyen a fotós kapcsolata a fotózott témakörrel, az alanyokkal, igazából az, hogy a fotós is elégedett, vagy az alany is elégedett. Én azt gondolom, hogy most már, amikor tényleg rengeteg kép jelenik meg az online médiában, és mindenki kicsit úgy a ingereket próbálja hajszolni, akkor lehet, hogy egy picit talán azt mondanám, hogy hogy túl sok az inger, és hogy egy picit a kevesebb ingerrel lehet értékesebb képeket teremteni.
0: Arra szeretném kérni, egy kicsit pörgessük vissza az időkerekét. Honnan indult az ön és a fényképészet kapcsolata? Honnan datálható ez a szerelem?
3: Én konkrét kapcsolatom a fotózással az édesapám révén indult el, ő egy régi filmes fényképezőgéppel fotózta végig, mondjuk úgy, hogy a fél életét, és én is becsatlakoztam ebbe annó gyerekként, és már én is az általános iskolában így hobbi szinten fotóztam, és akkor a későbbiek során pedig már, amikor volt rá lehetőség, akkor pedig egy kicsit komolyabban elkezdeni ezekkel a dolgokkal foglalkozni.
0: Mi a legjobb a fotózásban?
3: Hát, rengeteg jó dolgot tudnék sorolni. Most így az albertisai fotókörrel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy a közös alkotás élménye az most egy óriási löketet ad az egésznek, mert közös céljaink vannak, közös témaköröket találunk ki, de abszolút olyan dolgokról van szó, amit mindenkinek úgymond kicsit a vágya is, amit még nem próbált ki, meg kicsit olyan is, amit nagyon szeret, de más fotósoknak szeretne megmutatni. Tehát, hogy így talán ezek az élmények, amik közben megmaradnak, ezek szerintem most abszolút a legjobb dolgok.
0: Mit kell tudnunk erről a kis közösségről? Hogyan alakult a csapat az elmúlt hónapokban?
3: Alapvetően most 12-13 aktív tagunk van, akik folyamatosan részt vesznek különböző projektekben. Igyekszünk ezt a létszámot folyamatosan bővíteni. Ugye az elmúlt időszakban minden alkalommal elmondhatom, hogy egyre bővültünk. Az 2-13 aktív tagunk van, akik folyamatosan részt vesznek különböző projektekben. Igyekszünk ezt a létszámot folyamatosan bővíteni.

0: szakmákhoz, mi a belépő tudás szint, egyáltalán van-e ilyen?
1: Nincs. Tehát igazából akit érdekel a témakör, az akár még egy telefonnal is tud csatlakozni. Azt meg tudom jegyezni, hogy most jelen pillanatban 9 éves a legfiatalabb tagunk. Család révén az én fiam is becsatlakozott ebbe a kis csapatba, és 75 éves a legidősebb tagunk, aki pedig egy helyi úriember, és igazából csak a telefonjával jön, beszélgetünk, sztorizunk, és így egy ilyen kis élménybeszélgetéseket is tartunk néha-néha. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, nincs feltétel. Aki érdekel, az megtalál minket a Facebookos elérhetőségeinken, ott fogja látni a következő találkozások időpontját, lehetőségek időpontját, és bármikor csatlakozhat, amikor kedved adja.
0: Akkor itt szó szerint nem csupán a generációk találkoznak, hanem a különböző perspektívák is találkoznak.
1: Teljes mértékig, és pont ettől működik jól a dolog, hogy tényleg mindenkinek más a látásmódja, és mégis sikerül olyan közös projekteket létrehozni, amivel mindenki elégedett.
0: Ugye itt kiemelte ön is a közösség jelentőségét, és a kapcsolatot, amit az alkotó, illetve a megörökített között fennáll. Miért olyan fontos ez fotós szempontból? Miért olyan fontos ez a közösség szempontjából, hiszen ez egy oda-visszaható relációnak tűnik?
1: Fotós szempontjából talán azt mondanám, hogy fotósok mindig igénylik a visszajelzést, hogy azért lássák, hogy jól dolgoznak, jó látásmódjuk van, de tényleg a visszacsatolások, visszajelzések mindig fontosak a számunkra, hogy lássuk, hogy esetleg kell-e valamit változtatni, hogy jó irányba haladunk. Az alanyok vagy a fotózott témakörök, vagy fotózott embereknél meg talán az a legjobb, hogy amikor megélnek egy pillanatot, legyen az éppen egy majális, vagy legyen egy városnap, egy koncerttel, akkor legyen neki egy emléke erről, és ne feltétlenül neki kelljen mondjuk a telefonját nyomogatni. Úgymond egy kicsit így átveszik ezt a feladatot fotósok.
0: Na hát akkor lehet csatlakozni az Albert Érsai fotókörhöz. Mikor lesz a következő alkalom, esetlegesen kiállítás, vagy olyan program, ami a széles kört is bevonza?
1: Most a nyáron rengeteg apró program van, tehát kifejezetten külön találkozott most éppen nem terveztünk, mert hogy rengeteg olyan közös fotózási lehetőség van, ahol tudunk találkozni, beszélgetni. Most a legközelebbi az vasárnap lesz éppen egy piacos fotózás, amit megbeszéltünk, hogy reggel korán kimegyünk fotózni. Tehát, hogy abszolút tényleg kötetlenül, akinek éppen kedve van, az csatlakozik, és akkor a helyi piacnak az életét így kicsit megmutatjuk, bemutatjuk. És alapvetően a Facebookon folyamatosan kommunikálunk, ugye ez a trendekhez csatlakozva, tehát ott látni a fotós tevékenységünket. Kiállításunk pedig várhatóan november elején várható, ahol így az elmúlt időszaknak az anyagát próbáljuk egy kicsit összesűríteni, majd is abból egy kiállítást megszervezni, amit a Albert Érsán lesz.
0: Várjuk akkor a kiállítás meghívóját ide a 93.4 stúdiójába. Bodor Péternek köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk az Albert Érsai fotókörhöz.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
2: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
2: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
2: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4 Rádiódabas.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: És a hírek előtt kitekintünk az utakra, mondom már is a legfrissebb infókat. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Az M0-es autó csomópontja és Székesfehérvár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Aztán fontos info lehet, hogy a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult. Holnap reggel 6 és 10 óra között lesz majd érvényben. És a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra megyünk, akkor csak elegendő üzemanyaggal induljunk el. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenvedünk, akkor még legyen megfelelő mennyiségben gyógyszer nálunk, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülnénk.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Piknik. Rádiódabas hétvége a 93.4-en.
3: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
4: Nachrichten,
2: Novel,
4: Noticias,
2: Novinky,
4: News,
2: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Az esernyők helyett a napernyőkre lesz szükség ma is, forró nyári idő várható csapadék nélkül. A csúcsérték 34 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
4: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Csak így röviden lezártuk az időjárás jelentést a mostani hírblokkba, de hamarosan néhány perc múlva majd bővebben is foglalkozunk vele, hiszen nyitjuk a gardróbot. Jön majd Ági is, hozza a vételközlet legfrissebb híreit, amikor is a Lászlók ünneplik a névnapjukat június 25-én szombaton. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak én én Kis György Krisztián vagyok, és a továbbiakban együtt rádióztatunk itt a 93.4-en. Ez a Piknik.
2: Az ország szívében
4: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.
2: Hétvégén is csak könnyedén.
4: Piknik.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Michael Jackson felvétele után hamarosan megnézzük, hogy hogyan is alakul a hétvége időjárása.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: De előtte még a menüajánlóval érkezem, méghozzá az A konyha mai ajánlatát mondom el nektek, ahol ma húslevessel várnak benneteket, fűszeres húsgombóccal. A főétel variációk közül az egyik grillezett csirkemell tejszínes erdei gombamártással, rizssel, még a másik választható főétel pankobundás csirkemell rizssel, friss salátával. A napi ajánlatban egészben sült csülök található steakburgonyával, kovászos uborkával, még a desszert ajánlat a mai napon citromos, piskótás, fehér csokis pohárkrém. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
2: Reklám voltam, viszont hallásra! Gardrób, az audio ruhatár.
3: Kalap, kabát, csapka, sál.
2: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
3: Az időjárás szabja meg.
2: De segítünk eldöntened.
0: Így van, már is segítek nektek, hogy hogyan is kell készülni. Az biztos, hogy ha esernyőt visztek magatokkal, akkor azt maximum a nap miatt kell csak nálatok tartani, mert hogy esni nem fog. Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a mai napon a térségben. Felfrissülést hozó csapadék egyébként, ahogy említettem, sehol sem várható, viszont gyenge, mérsékelt légmozgása azért lehet számítani, bár nagy enyhülést nem fog hozni. Délután 38 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet, aztán szép lassan tovább emelkedik majd a következő napokban a hőmérséklet, hiszen holnap tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban már 36 és 41 fok lesz a csúcs. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, hiszen a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul, számottevő csapadék azonban ezen a napon sem várható, de elvétve már egy-egy hőzivatar nem kizárta. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések, aztán hétfőn annyi változás lesz, hogy még tovább emelkedik a hőmérséklet, és már új napi abszolút melegrekord is megdőlhet. 37 és 42 fokot mutatnak majd a hőmérők, és kedden még tudja az időjárás tovább fokozni mindezt, amikor is majd kicsúcsosodik, és az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, ekkor már 35 és 43 fok lesz a csúcshőmérséklet, majd drasztikus lehűlés következik, akár 15 fokkal is hűvösebb lehet már csütörtökön, de erről majd később. Viszont a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja köszönik, jól vannak, hiszen országosan a közepes magas, míg az útifű és a hársi az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszerű allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatovfélék, az ernyős virágzatú, akit a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan a nagyon magas tartományban található, még a kladoszpóriumé az alacsony közepes tartományban alakul. Időjárási front ugye nincs felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, és nő az infarktus, valamint a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is, és könnyű napszúrást, hőgutát kapni ebben a nagy melegben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, sőt az immunrendszerünk erősítéséről is. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is.
3: Gardrób.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
3: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.
4: Ha strandon vagy, ha útközben, ha pálma

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe hazánkban. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Daköv Kft. Még mindig befelé haladunk a kánikulába.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Ma hajnaltól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe hazánkban. Ez az idei nyár első hőhulláma. A biztonságunk megóvása érdekében napközben rendszeresen fogyasszunk vizet, már a szomjúság jelentkezése előtt is. Gondoskodjunk az ásványi anyagok pótlásáról. Kerüljük az alkoholt és a túlzott koffein fogyasztást a legmelegebb órákban, mert ezek tovább fokozzák a dehidratációt. A legmelegebb órákban kerüljük a szabadban történő sportolást, kerti munkákat. Aki útnak indul, gondoskodjon arról, hogy működjön a klíma az autóban, és semmiképpen ne hagyjon gyermeket vagy állatot a parkoló járműben. Várhatóan nagyon sokan töltik a hétvégét a vízpartokon, ahol nem árt az óvatosság. Vagyon Ákos mentőtechnikus, a Mentők Egyesülete Dabas tagja felhívta a figyelmet a fürdőzés veszélyeire.
14: Ezt nem győzzük elégszer elmondani, ugyanis minden évben sajnos megtörténnek azok a tragédiák, amiknek nem kellene. Ugye első körben arról szeretnék szót emelni, amikor felhevült testtel ugye a hideg vízbe mondjuk beugrunk, és hát ilyenkor előfordulhatnak olyan hatások, amik mondjuk a legfontosabb és a legsúlyosabb ugye a hirtelen szívmegállás. Ez fiatalokat is pontosan ugyanúgy érinti, mint mondjuk egy idősebb korosztály képviselőjét. Hát ebben az esetben ugye az történik, hogy a hideg-meleg különbség miatt olyan idegrendszeri hatás indul a szervezetben, ami sajnos befolyással van. Ugye az érpályára befolyással van a szívritmusunkra, és adott esetben egy olyan szívritmus zavar, hirtelen jövő szívritmus zavar léphet föl, ami gyakorlatilag azonnali szívmegállást okoz.
11: Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Daköv Kft. A növekvő fogyasztás miatt. Jelenleg valamennyi vízellátórendszer üzemszerűen működik, és a szolgáltató minden rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrását a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében működteti. A megnövekedett vízfogyasztás azonban fokozott terhelést jelent a hálózatra, ezért a lakosság együttműködését kérik. A tájékoztatás szerint amennyiben a vízfogyasztás tovább emelkedik, vagy műszaki meghibásodás történik, egyes területeken nyomáscsökkenés, átmeneti vízhiány, illetve helyi vízellátási problémák is előfordulhatnak. A vízkorlátozás és az esetleges vízhiány elkerülése érdekében a szolgáltató arra kéri a felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy vízigényű felhasználásokat. Kérik, hogy a következő időszakban lehetőség szerint ne töltsenek fel medencéket ivóvízzel, kerüljék az autómosást ivóvíz felhasználásával, csökkentsék a nagymértékű locsolást, valamint ne használjanak ivóvizet utak és járdák locsolására. Emellett arra is kérik a lakosságot, hogy mérsékeljék a kertek és zöld felületek öntözésére felhasznált ivóvíz mennyiségét és gyakoriságát. A szolgáltató hangsúlyozza, a felelős vízhasználat hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás minden felhasználó számára biztosítható maradjon.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
13: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Idén ünnepli fennállása 100. évfordulóját a Dunavarsanyi Forma 1 lett. A centenáriumot június 27-én szombaton 10 órától egész napos programmal ünnepli a klub. Az események két helyszínen, a helyi sportcsarnokban, az Arany János utcában, illetve a futballpályán, a Halász Lajosné utca 24-26 alatt zajlanak. Előbbiben 10 órakor kézilabda mérkőzéssel indul a program, amelynek keretében a 12:30-kor tartandó ünnepélyes megnyitót követően közös városi ebéd, sétafoci, csoportos edzés lehetőség és koncert is szerepel, a nap fénypontja pedig a Ferencváros öreg fiú csapatának vendégszereplése lesz 16 órától a helyi öreg fiúk ellen. Este 7 órától pedig buli, Lotfi Begi, majd pedig DJ Janó gondoskodik a szórakozásról. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
11: Ma alig lesz felhő az égen, a perselő napsütésé lesz a főszere. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!

Rádió Dabas. Rádió Dabas. A régió rádiója.

Marry Me énekelte Jennifer Lopez és Maluma itt a 93.4-en, és hát nem tudom, hogy ilyen nagy melegben milyen lehet egy esküvőt megtartani, az biztos, hogy forró lesz a hangulat egész éjszaka, de hát hogyha van tapasztalat, akkor majd írjátok meg nekünk. Az biztos, hogy sok helyen tartanak egyébként szabadtéri rendezvényt, illetve ugye lesznek majd programok is a nap folyamán, illetve az éjszaka folyamán, viszont az egészségügyi miniszter ezzel kapcsolatosan nyilatkozott ki nem is olyan régen. Hegedűs Zsolt szerint a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntés saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter szombat délelőtt a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek, tehát az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, azok készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos, szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot, vagy pedig hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat, vagy pedig ájulás közeli érzést tapasztalnak, akkor azonnal álljunk meg, húzódjunk árnyékba, igyunk vizet és kérjünk segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszulét jelét látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. A közösségi események fontosak, rosszulét jelét látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. A közösségi események

0: nem értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat!
1: Rádió Tabas!
0: Az otthon hangja!

0: Hamarosan dél van, úgyhogy gyorsan kinézünk az utakra, és hát az látszik, hogy azért olyan sokan nincsenek úton, úgyhogy lehet közlekedni, de azért egy-két helyen kell számítani fennakadásra. Például Monoron, az Ady Endre utcában, illetve Vecsésen látok még fennakadást az Áhi András utcában. Ezen kívül még a Monori erdő felől érkezők a 4-es úton számítsanak egy kis megtorpanásra, illetve Felső Nyáregyházanál is a 46-103-as környékén van egy kisebb fennakadás. Máshol mindenhol tökéletesen járhatók útjaink.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Lucin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Marad a tikkasztó hőség, csapadék nem várható. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket is mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Gondolom már mindenki a hűs lakásban készülődik az ebédhez, hiszen délmúlt pontosan 4 perccel, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, ha már fogyasztanátok, vagy ahhoz készülnétek. Ehhez kapcsolódóan hozok majd én is egy receptet, méghozzá mézes mustáros csirkecombot fogunk készíteni a órában, nem is olyan sokára burgonyával, illetve az óra második felében pedig a csillagok üzenetét fogom veletek megosztani.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak kunyhatündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: És már is itt vagyok a hétvége receptjével, ami mézes mustáros csirkecomb lesz burgonyával. Mondom már is a hozzávalókat, amik szükségesek hozzá. 1 kg csirkecombfilé, 2 evőkanál méz, 3 evőkanál mustár, 1 teáskanál fokhagymapor és füstölt piros paprika. Ezen kívül, amit használunk, olaj, só, bors, illetve a körethez 1 kg burgonya, és itt is majd sót és olajat fogunk még pluszban felhasználni. A mézes mustáros csirkecomb elkészítéséhez első lépésként egy nagy keverőtálban összekeverjük a páchoz az olajat, a mézet, a mustárt, a fokhagymaport és a füstölt piros paprikát. Megsózzuk, megborsozzuk, majd a pácba helyezzük a csirkecombfiléket és alaposan átforgatjuk, hogy a fűszerek mindenhol érjék a húsokat. Ezután állni hagyjuk, nagyjából egy 15-20 percig, de hűtőben akár egy éjszakára is bepácolhatjuk a csirkecombokat, abban az esetben, hogyha nem azonnal szeretnénk majd elkészíteni. A köret tepsiben sült burgonya lesz, amit a hússal együtt teszünk a tepsibe, úgyhogy a krumplikat meghámozzuk, gerezdekre vágjuk, megmosjuk és szárazra töröljük, ezután meglocsoljuk olajjal, alaposan sózzuk és átforgatjuk. Sütőpapírral bélelt nagy tepsire helyezzük a bepácolt csirkecombfiléket és közéjük, melléjük pakoljuk a burgonyacikkeket. A krumpli darabok lehetőleg ne fedjék egymást, mert így sülnek szép ropogósra. A húst és a burgonyát alsó-felső módban 190 fokon nagyjából 40-50 percig sütjük, vagy addig, míg szépen megpirulnak a csirkecombok és a burgonya gerezdek. A sütés idő felénél megfordítjuk a húsokat, és a sütés idő végén grillfogozaton még 5-10 perc alatt ropogós kéret piríthatunk a húsra, amit a sült tepsis krumplival együtt tálalunk. Ehhez jó étvágyat!
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
9: Reklám.
0: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Piknik. Minden egy kosárban.
5: Hétvégi rádiós programkavalkád.
2: Ettől garantáltan tálfa marad a szád.
5: Piknik.
2: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

Rádió Dabas az otthon hangja, 12 óra 34 perc van. Horváth Tamás és a Százszor Szép című felvétel szólt itt a 93.4-en. És hát ebben a nagy forróságban, hogyha útnak indultok, akkor bosszúságot okozhat, hogyha bármiféle fennakadás vagy terelés van, esetlegesen forgalom korlátozás. Nos, hogyha a fővárosba terveztek utazni a mai napon, akkor viszont mindenképpen számítsatok arra, hogy forgalom korlátozás lesz a délután folyamán, sőt, már itt-ott el is kezdődtek, hiszen ma délután tartják majd a Budapest Pride felvonulást, emiatt a Kodály köröntől a Kossuth térig az Andrássy út, Balcsi Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon 15-30 perces szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, és egyes BKK járatok módosított útvonalon fognak haladni. Felvonulást tartanak tehát ma a fővárosban, ezért a következő változásokra kell számítani. Forgalomkorlátozásra kell számítani már 11 óra 30-tól az Andrássy út, Balcsi Zsilinszky út, Deák Ferenc tér, Károly körút, Astoria, Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtó út, Erzsébet híd, Döbrentei tér, Attila út, Mika utca, Vérmező útvonalon, írta a budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. Ez nagyjából egyébként az Andrássy út, a Deák Ferenc tér és az Astoria közötti szakad, valamint az Astorián az Erzsébet híd felé egészen a Vérmező útvonalon. A vonulásos demonstráció miatt 16 óra 30 és 19:30 között a Kodály köröntől a Kossuth térig az Andrássy út, Balcsi Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon 15-30 perces szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani. Az érintett BKK járatok emiatt módosított útvonalon közlekednek. A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek egyébként a BKK Info oldalon, úgyhogy érdemes ezt követni, és hát akár a föld alatti metrót választani, A-ból B-be eljutni.

0: Piknik.
1: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en. Galaxis utikalauz hallgatóknak.
0: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Másfél perccel 3:41 előtt már is mondom nektek a csillagok üzenetét. Nézzük, hogy mi vár ránk a nap hátralevő részébe. Elsőként a kosoknak szóló infókat hozom. Lelkesítően hatnak rád a tűzelemű energiák, pont emiatt tanácsos a terveidet újra gondolni, pontosítani és az álmaidat dédelgetni, hogy kirügyezzenek. Nagyon jó inspirációt is kaphatsz valakitől. Hadd meg azokat a hangokat, híreket, amik az optimizmusodat erősítik, kedves Bika. Egy csodás bolygó háromszög szerint átragadhat rád mások derülátása, ha hagyod. Engedd útjára, ami már nem szolgálja a fejlődésedet, és tárd ki a szívedet mások előtt. Optimizmust és életigenlést hoz neked a nyilas hold, ami szombaton trigont zár be a Neptunusszal, szextilt a Plutóval. Megint tudsz hinni a mondásban, miszerint minden jó, ha a vége jó, vidd magaddal ezt a meggyőződést a jövő hétre. Ez a nap igazán vidám és pezsgő lehet a ráknak. Baráti programok, társasági élmények színesítik a szombatot, ha kapcsolatban vagy, este pedig romantikát hozhat, ha pedig szingli, akkor most könnyen elcsavarhatja valaki a fejed. Igazán nyerő napnak ígérkezik a szombat az oroszlánnak, mert nagyon energikus, lelkes és motivált leszel. Ráadásul a körülmények is alkalmasak lehetnek arra, hogy egy nagyot lépj előre több dologban. Egy beszélgetés értékes és megnyugtató felismeréseket hozhat, az este pedig tényleg legyen a kikapcsolódásé. Tele energiával és magabiztonsággal a szűz, könnyedén hatással vagy másokra, és este egy fontos beszélgetés sok minden tisztázhat. Ha szingli vagy, most remek lehetőség nyílik az ismerkedésre, sok múlik viszont a te hozzáállásodon, hogy valóban nyitott vagy-e. Igazi érzelmi feltöltődést hoz a nap a mérlegnek, különösen ha családdal vagy régi barátokkal találkozik. A hold a Neptunusszal teljes összhangban erősíti a szeretetet, illetve a megértést. Lehet egy megható élményed is, ami alaposan elgondolkodtat. Sok szeretetést és megerősítést kaphat ma a Skorpió. Jó nap ez a romantikára, és hogy te is kimutasd a másik felé a szeretetedet. A tűz elemű energiák abban is segítenek, hogy elenged magad, és tényleg csak élvezd az életed. Bizakodásra ad okot a hétvégi tűzelemű bolygó háromszög a nyilasnak. Azt szimbolizálják a bolygók, hogy jó úton jársz, most olyan információk vagy események jönnek, amik megerősítenek benne, hogy több kérdésben is igazad volt és jól döntöttél. A bak kapcsolatai vannak ma a fókuszban, egy félreértést tisztázhatsz, vagy közelebb kerülhetsz valakihez, ha pedig szingli vagy, ma jöhet egy olyan személy az életedbe, akivel első pillanattól meg lesz a szellemi összhang, és a kémia is működik köztetek. Ragyogó szombat elé néz a vízöntő is, a Plutó a jegyedbe járva, most mély, ugyanakkor békés és örömteli felismeréseket jelez, ez segített abban, hogy rendezd azokat a kapcsolatokat, amelyek az utóbbi időben feszültek voltak, békét köthetsz és új ismerettségek is jöhetnek. Könnyedség, játékosság jellemzi a mai napját a horoszkóp szerint a halaknak, és végre nem kell minden túl komolyan venni. Ma meglepően jó dolgok történhetnek, főleg ha elengeded az irányítás vágyát, és egy kicsit sodródsz az árnyék. Könnyedség, játékosság jellemzi a mai napját a horoszkóp szerint a halaknak, és végre nem kell minden túl komolyan venni. Ma meglepően jó dolgok történhetnek,

0: Ez reklám volt.
1: Igazi nyár. A 93.4-en. Hűsd le magad egy jó dallal. Itt az otthon hangján.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Eltelt egy óra, úgyhogy ismét kitekintünk az utakra. Már is mondom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És végezetül az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es fő csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt félpályás útlezárása kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A kedre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja. az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
4: Hétvégén is csak könnyedén.
3: Piknik.
4: Piknik. 93.4.

Rádió Dabas az otthon hangja, szinte biztosra vehető az abszolút melegrekord a jövő hét elején. Ezzel folytatódik a délután itt nálunk. A friss előrejelzések szerint akár még jobban is rákapcsolt a forróság, és az Alföldön itt nálunk akár a 42 fok sem lesz kizárt a jövő hét első két napján. Keddig tehát fokozódik a forróság, majd nyugat és északnyugat felől megérkezik a felmentő sereg. Július első napjaiban egy hidegfront mérsékli majd az extrém meleget, addig viszont jó pár napot még át kell vészelnünk, az embert próbáló kánikula java még csak most jön. Szombaton néhol már megközelítettük a 40 fokot, majd vasárnap már többfele is érjük, néhol 41 fokot is mutathatnak a hőmérők a legmelegebb délutáni órákban. A jövő hét elején aztán fokozatosan elő oldalra kerülünk, a nyugat felől közeledő hidegfront előterében délnyugat felől még forróbb levegő érkezik, Afrika irányából tetőzik tehát az extrém hőmérséklet. És hogy ez mit jelent a várató hőmérsékletben? Nos, Magyarországon az eddigi legmelegebbet, 41,9 Celsiusokat 2007. július 20-án Kiskunhalason mérték. A friss előrejelzések ennél magasabb a maximumokkal számolnak hétfőre és kedre, az Alföldön akár a 42 fokot is könnyedén mérhetjük majd. A hét második napján nyugaton, északnyugaton pár fokkal már enyhül egyébként a forróság, majd szerda, csütörtök környékén már jelentősebb felfrissülés körvonalazódik, na de erről majd később, de most frissítő slágerrel megyünk tovább.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nálunk két napon át tart a piknik. Fel kell a város,
8: fel kell Jancsi a meg... Szombat reggeltől vasárnap estig.
7: Rádió Dabas, az otthon hangja. A hétvége.
8: Savaborsa.

Ahogy ígértem, az óra elején hozok nektek néhány praktikus tanácsot a nagy meleg átvészelésére. Például egy-két forró nap ugye még azért hagyján egy ilyen forró meleg nyári napon, de amikor heteken keresztül ránk szakad a fullasztó trópusi hőség, az már nagyobb próbára teszi az emberi szervezetet, különösen akkor, ha nincs klímaberendezés a lakásban. A túlélés az azonban nem szükséges több százezer netán milliós kütyükre költeni. Most néhány praktikát megosztok veletek, például, hogy reggel már hogyan tudod kivédeni a hőséget. Kezdjük a magától értetődő dolgokkal. Az a legszerencsésebb forgatókönyv, ha megelőzöd a bajt, vagyis a hőmérő felkúszását, már reggel 7-8 óra környéken erezd a redőnyöket, vagy húzd be a függönyöket a lakásba, hogy ne tűzzenek be az égető napsugarak az ablakon keresztül. A sötétítők mögötti bukon pedig nyitva maradt egy-egy ablak, de úgy az igazi, ha a legforróbb órákban hermetikusan elzárod magad a külvilágtól. Az alapos szellőztetést az éjjeli és a hajnali órákra időzítsd, hogyha a napközben próbálkozol vele, légmozgás helyett a folytogató hőségnek engedsz utat, amennyiben nem vagy érzékeny a húzatra, éjjelre tárd ki minden egyes ajtót és ablakot, csak arra ügyelj, hogy ébredés után a lehető leggyorsabban besötétíts. És érdemes átgondolni, mi az, ami felesleges hőt termel a lakásodban. A háttérben futó laptopok, számítógépek, különböző elektronikai eszközök vagy a televízióban félbehagyott Netflixes filmek mind-mind hozzájárulnak a benti hőmérséklet emelkedéséhez. A laptopokkal különösen vigyázz, ha a régebbi, a hőségben elszalos eszközöd van, figyelj arra, hogy tudjon mozogni alatt a levegő. Azt is fontold meg alaposan, hogy biztosan a napokban akarod-e kipróbálni az életed muffin receptjét a sütőben. Továbbá, hogyha van egy mód, akkor a hajszárítót se izzíts be. Rendszeres felmosással viszont hatékonyan hűtheted éppen a lakásodat. Na, aztán érdemes velünk maradni, hiszen a mai tudásmorzsákban majd az elalváshoz hozok nektek tippeket.

0: Ka-ching!
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
3: A tudásmorzsákban, ahogy ígértem, az elalváshoz hozok nektek tippeket, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a bőrperzselő forróságban történő éjszakai forgolódásnál kevés kellemetlenebb dolog létezik, mintha egy infraszaunában próbálnánk álomra hajtani a fejünket. Csábító lehet, hogy arcba tolt ventilátorral szundíts, de ez nem javasolt. A legszükségesebb esetben is lehetőleg a testettől elfordítva keveri a levegőt és a legalacsonyabb fokozatra állítva. Ennél azonban okosabb megoldás, ha a csuklódra, bokádra, lábfejedre helyezel langyos borogatásokkal próbálkozol, illetve egy éjjeli szekrénye elhelyezett, a legreménytelenebb éjszakai órákba előhúzott szórófejes spiccelő is hasznos tud lenni. Szintén ravaszt trükk, ha a párnahúzatot és a takarót beteszed a hűtőbe zacskóban, így estére kellemesen hűvös lesz. Az ágynemű anyaga is számít, kerüld a műszálas anyagokat és a gyapjút, hiszen a toll és a pamut jobban szellőzik, hűvösebb érzést ad. A legnagyobb kánikulában egyébként is megteszi egy vékony lepedő vagy takaróhúzat. Mindezek mellett, ahogy korábban is már mondtuk, éjjel teljes gőzerővel szellőztes, úgyhogy hajrá, hajrá, az nyugodt éjszakai kímélő.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: El is röppent ez az óra is, úgyhogy már is kinézhetünk az utakra. Hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladott forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágnál, így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. És Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat.
1: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A keddre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A délután már is folytatódik tovább, itt a 93.4-en, és ebben az órában a híreket követően már is megyünk tovább zenével, aztán pedig sok-sok hasznos infót hallhatsz, hiszen közérdekűekkel érkezem, illetve Ági is jön a friss hírekkel az óra felénél.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas.
2: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: A MÁV személyszállítási ZRT és közlekedéstudományi, valamint építésügyi minőségellenőrzési intézet tájékoztatása alapján június 20-tól július 10-ig, valamint július 13-tól 18-ig a Cegléd és Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 142-es számú Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend megtalálható a MÁV csoport oldalain.
0: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Évek óta nem követeltek áldozatot a délegyházi tavak. Elkészült a tatárszentgyörgyi templom külső festése. Holnap már elérjük a csúcsot.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A délegyházi bányatavak környéke az egyik legnépszerűbb vízpart a térségben. A tavak közül többnél van kijelölt fürdőhely, azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy a bányatavak gyorsan mélyülő hideg vizek. Ribül Antal délegyháza polgármestere elmondta, a hatos tónál már látható a vízszint csökkenése, de fürdőzésre még az is alkalmas. Évek óta nem volt olyan baleset egyik tónál sem, amely emberéletet követelt volna.
9: Lehet mindenhol fürödni, ahol a legszembetűnőbb a vízszint csökkenés, ez a hatos tó. Ez egy viszonylag újonnan betelepült rész, és a 2015-ös években, mint egy 10 év ide költözöttek, még nem látják azt, hogy megoldás lenne, és őket érinti ez sajnos a legjobban, hiszen komoly pénzekért építkeztek a tó partjára, és most azt veszik észre, hogy már csak a hatyúk érzik jól magukat, a halak is egyre kevesebben vannak, még talán úszni lehet, de hogyha ez így megy tovább, akkor nagy anyagi veszteség is éri őket ezzel természetesen. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy helyreálljon a régi rend. Bár vannak azért jó híreim is, mert azt mondják, hogy nagy részben azért a Duna vízszintje szabályozza ezeket a bányatavakat, és most a legutóbbi hírek szerint a Duna vízszintje, ha igaz, hogy egy kicsit benőtt, úgyhogy majd ebből remélem nekünk is lesz valami jó dolgunk. Azt tudom elmondani, hogy hála a jó Istennek évek óta nem volt olyan baleset, amely mondjuk a legsúlyosabb következményekkel járt volna, hiszen akár a Tavirózsa kempingben, akár máshol nagyon felkészültek az ott dolgozók, tehát nem volt ilyen, és nagyon bízom, hogy idén sem lesz. Azt kell megtanulni, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyet mindenhol nem csak nálunk be kell tartani, tehát nem fogunk bemenni ki fellevült testtel a hideg vízbe, nem napozgatunk ott a tó közepén, hogyha vihar van, akkor kijövünk. Tehát ezek a szokásos dolgokat, amelyeket nem győzünk elégszer hangsúlyozni, ezek nem felesleges dolgok, ezeket be kell tartani, és akkor hála Istennek nem lesznek olyan balesetek, amelyekre az előbb már beszéltem.
6: Újabb fontos állomásához érkezett a Szent Vendel templom felújítása Tatár-Szentgyörgyön. Pályázati forrásból elkészült a templom külső falának és lábazatának festése. Emellett a templomudvart körülölelő kerítés lábazatának festése is befejeződött, amely ezúttal a hívek és támogatók adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Külön öröm, hogy a polgármesteri ciklus alatt pályázati források és önkormányzati támogatás segítségével a templom teljes belső és külső felújítása megvalósulhatott. Emellett önkormányzati támogatással megújult a templom kerítése, felújították a plébánia épületét, valamint sor került a világháborús hősök emléktáblájának és a Rákóczi obeliszknek a restaurálására is, fogalmazott Szehofner József polgármester. A beruházások nem csak az épített örökség megőrzését szolgálják, hanem a közösség összefogását és a település értékeinek megbecsülését is jelképezik. Egész napra megbénította az M5-ös autópálya forgalmát egy kamion tegnap. A jármű az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa közelében a 27-es és 28-as kilométer szelvény között hajtott le az útról, még reggel 8:30 magasságában. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. A műszaki mentés idejére a pályát le kellett zárni, így a torlódás órákig tartott, majd a sérült szerelmény mellett lépésben haladtak el az autók még a késő délután folyamán is, így a torlódás egészen az esti órákig tartott.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Felújítás és karbantartási munkálatok kezdődtek a Kakucsi focipályán, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésére a jövőben, tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KSE elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végeztek, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősödéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújul, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. Köszönöm a figyelmet!
7: Piknik. Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas. A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
7: Eltelt egy óra, úgyhogy ismét kitekintünk az utakra. Már is mondom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodós sávokat lezárták. És végezetül az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es fő csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt félpályás útlezárásra kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News,
10: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
10: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: A szombat délután a következő órában már a Top 20-szal folytatódik, de addig még van egy óránk, és ebben az órában megnézzük majd, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén a folytatásban, illetve hogyan is indulunk neki a jövő hétnek. És hozok egy jól fizető állást is, ami a labdarúgáshoz kapcsolódik, két fiatalról lesz szó az órában. Ez tehát a tartalma a Piknik következő órájának.
10: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
10: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
10: Hétvégén is csak könnyedén.
2: Piknik.
10: Piknik. 93.4.

0: kell más.
1: Rádió Dabas az otthon hangja, folytatásban egy álom melóról lesz szó, hiszen hivatásos meccsfigyelő lett két srác, akik fejenként 50 000 dollárral, azaz nagyjából 15 millió forinttal lesznek gazdagabbak, ha sikeresen végigülik a labdarúgó világbajnokság mind a 104 meccsét. A fiúk nagyjából most tartanak a kihívás felénél, de nincs rossz dolguk, ugyanis a mérkőzéseket egy a Times Square-re elhelyezett üvegdobozban nézhetik végig kényelmes fotelekből, ráadásul ételt és italt is dögivel kapnak, a meccseket pedig otthon pihenhetik ki, a lényeg csupán az, hogy a napi első közvetítésre visszaérjenek az üvegkalitkába. A Foxon által meghirdetett Chief World Cup Watchers programra több ezren jelentkeztek végül egy floridai szakács és egy philadelphiai influencer, Kevin Akoto és Austin Franklin lettek a befutók. Franklin bár nagyon örül a feladatnak, de azt mondja, nincs könnyű dolguk, a kihívás pedig inkább egy maratonhoz hasonlít, ugyanakkor nincs csak a panaszra vagy unalomra. A fiúk látták Messi góllövő rekordját, sztárokkal készíthetnek interjút, rengeteg szurkolóval élvezhetik együtt a meccset, és számos izgalmas kultúra sajátosságait ismerhetik meg, míg egyikük Kevin a spanyolok győzelmét vizionálja, és az USA-nak, valamint Gánának drukkoladik, Austin Norvégiát látja nagy esélyesnek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szervíz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
9: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, története. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
10: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Piknik. A szombat az esetem, csak vele szemezem.
11: Piknik.
13: Jön a buli-buli szombat este.
14: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
15: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
16: Rádió Dabas, az

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük, hogy hogyan fog kicsúcsosodni a kánikula, a hőség, mert hogy hamarosan már azért látszik az enyhülés. Na de hogy addig eljussunk, lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivattal nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem valószínű, többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban 37 és 42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, melyet élénk néhol erős lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben pedig 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord is születhet, aztán szerdán közel 10 fokkal már vissza is eshet akár a hőmérséklet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: El is röppent ez az óra is, úgyhogy már is kinézhetünk az utakra, hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágnál, így az M44-es autótról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. És Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat.
1: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/h lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked!
3: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
3: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: Ez a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Kis György Krisztián köszönt mindenkit. A következő két órában végigjárjuk a hét legnépszerűbb dalait, és egészen az első helyig számolunk vissza. A 20. helyen Lady Gaga és az Abrakadabra nyitja a listát, egy helyjel feljebb, a 19. Dr. Bére és Verép Tomi az ugye nem bántad meg című dallal, a 18. pozícióban pedig Taylor Swift szerepel a The Fate of Ophelia című szerzeménnyel. Taylor Swift egyébként továbbra is a világ egyik legbefolyásosabb előadója, nemrég ismét rekordokat döntött a streaming felületeken, miközben a rajongók már azt találgatják, vajon készül-e az új album. Az biztos, hogy bármit ad ki, percek alatt világsiker lesz belőle, induljon is a visszaszámlálás a 20. helyezettől.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20.

0: Folytatódik a Topfusz itt a Rádió Dabason, már túljutottunk a lista végén, és közeledünk a középmezőnyhöz. A 17. helyen Hertz és a Purple Disco Machine közös feldolgozása, a Wonderful Life hallható. A 16. helyezett a Halott pénz, Gyerekek című dala, 15. pozícióban pedig Ray érkezik a Where is my husband című számmal. A Halott pénz továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai produkció. Marsalkó Dávidék koncertjeire hónapokkal előre elfogynak a jegyek, és szinte nincs olyan fesztivál, ahol ne lennének kiemelt fellépők. Jönnek tehát a helyezettek a 17-től egészen a 15. helyig.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
3: 93.4
0: Rádió Dabas.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked!
3: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
3: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
0: minden esélye megvan arra,
3: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
9: Top 20-ba.

0: Ez még mindig a top 20 visszaszámlálása. 14. helyen Harry Styles és az American Girls található. Dash elképesztő tempóban építi a karrierjét. Az elmúlt években szinte minden megjelenése több milliós nézettséget produkált, és mára a fiatal közönség egyik legnagyobb kedvence lett. A 13. helyre Dash repült be, Young Fly-ja a közös dalával, ez lesz majd az Oh Mama. A 12. helyezett pedig Anatör és a 55 Ultra közös szerzeménye a Talk to You. Nézzük is, hogy hogyan alakul a lista ezen a héten.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: Már csak egyetlen dal választ el minket a top 10-től. A 11. helyen ezen a héten Olivia Rodrigo és a Drop Dead áll. Olivia pályafutása továbbra is töretlen, a szakma szerint ő az egyik legfontosabb fiatal popelőadó, aki képes egyszerre megszólítani a tinédzsereket, illetve a felnőtt közönséget is. Ezzel ér majd véget a top 20 első fele, rövidesen érkezik a legizgalmasabb rész, a top 10, ahol már a dobogóért folyik a verseny. Maradjatok velünk, itt a Rádió Dabason.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Lucin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Megérkeztünk a Top 10-be. A 10. helyen Tóth Abigail és Xenta Sugar Daddy című dallal. Shakira kapcsán érdekesség, hogy több mint 3 évtizede van a nemzetközi zenei élvonalban, és még mindig képes új generációkat megszólaltatni. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy ennyi idő után is rendszeresen szerepel a slágerlisták élén. A 9. pozícióban Shakira és Burna Boy a Die Die-jal, a 8. helyen pedig érkezik majd Diaz Menta, méghozzá a Méreg című dalukkal.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Ez van. Ez a dal a nyolcadik.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Manta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába, ó,

0: Már a legjobb hét dal következik. A hetedik helyen Bruno Mars és az I Just Might, a hatodik pozícióban pedig Taylor Swift az Opalite című dallal. Az ötödik helyen pedig Teddy Swims találattal Mr. Noi tollal. Teddy Swims története igazán inspiráló, éveken keresztül feldolgozásokat tett közzé az interneten, mielőtt világsztár lett volna. Ma már saját dalaival hódítja meg a listákat, és egyre nagyobb koncerthelyszíneket tölt meg szerte a világon. Lássuk az ötödik helyig vezető utat.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
4: hogy jövő héten bekerüljön
5: a Top 20-ba.
4: Top 20-ba.

0: Karnyújtásnyira vagyunk az első helytől, a negyedik pozícióban Tame Impala és a Dracula. Nagy Bogi az elmúlt időszak egyik leggyorsabban fejlődő hazai előadója, Dessel való együttműködése pedig óriási figyelmet kapott, a közönség láthatóan imádja ezt a párost. A harmadik helyezett tehát Nagy Bogi és Dess közös dala, a Jól leszek újra, a második helyen pedig Bebe Rexha áll a Faithless New Religion című szerzeményével.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a hét legnagyobb slágeréhez, sok nagyszerű dal szerepelt a listán, de egy előadó ezen a héten mindenkit maga mögé utasított. A Rádió Dabas Top 20-as slágerlistájának első helyezettje Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az utóbbi évek egyik legnagyobb meglepetése a nemzetközi popzenében, közösségi médiás tartalomkészítőből vált sikeres énekessé, dalai pedig sorra hódítják meg a streaming listákat világszerte. Gratulálunk a hét első helyezettjének, Alex Warrennek és a Fever Dreamnek. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, a műsorvezető Kis György Krisztián volt. Találkozunk a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban, a Rádió Dabas Top 20-as visszaszámlálásában. Sziasztok!
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását. Marad az extrém meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News. Magyarul és érthetően hírek.
0: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézy Dávid arról is írt, hogy maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A 444 megjegyzi, a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben augusztus végén. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az első ütemben a teljes termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész újul meg. A felújítás része az uszadai főbejárati lépcső restaurálása, valamint a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. A Széchenyi gyógyfürdő és uszada Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az extrém hőség miatt zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei keddig. A kedre meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a nyitás szerdán lesz. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Friss, mai kedvencekkel Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Évek óta nem követeltek áldozatot a délegyházi tavak. Elkészült a tatár Szentgyörgyi templom külső festése. Holnap már elérjük a csúcsot.
5: Hírmondó.
0: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
0: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A délegyházi bányatavak környéke az egyik legnépszerűbb vízpart a térségben. A tavak közül többnél van kijelölt fürdőhely, azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy a bányatavak gyorsan mélyülő hideg vizek. Ribül Antal délegyháza polgármestere elmondta, a hatos tónál már látható a vízszint csökkenése, de fürdőzésre még az is alkalmas. Évek óta nem volt olyan baleset egyik tónál sem, amely emberéletet követelt volna.
6: Lehet mindenhol fürödni, ahol a legszembetűnőbb a vízszint csökkenés, ez a hatos tó. Ez egy viszonylag újonnan betelepült rész, és a 2015-ös években, mint egy 10 év ide költözöttek, még nem látják azt, hogy megoldás lenne, és őket érinti ez sajnos a legjobban, hiszen komoly pénzekért építkeztek a tó partjára, és most azt veszik észre, hogy már csak a hatyúk érzik jól magukat, a halak is egyre kevesebben vannak, még talán úszni lehet, de hogyha ez így megy tovább, akkor nagy anyagi veszteség is éri őket ezzel természetesen. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy helyreálljon a régi rend. Bár vannak azért jó híreim is, mert azt mondják, hogy nagy részben azért a Duna vízszintje szabályozza ezeket a bányatavakat, és most a legutóbbi hírek szerint a Duna vízszintje, ha igaz, hogy egy kicsit benőtt, úgyhogy majd ebből remélem nekünk is lesz valami jó dolgunk. Azt tudom elmondani, hogy hála jó Istennek évek óta nem volt olyan baleset, amely mondjuk a legsúlyosabb következményekkel járt volna, hiszen akár a Tavirózsa kempingben, akár máshol nagyon felkészültek az ott dolgozók, tehát nem volt ilyen, és nagyon bízom, hogy idén sem lesz. Azt kell megtanulni, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyet mindenhol nem csak nálunk be kell tartani, tehát nem fogunk bemenni ki fellevült testtel a hideg vízbe, nem napozgatunk ott a tó közepén, hogyha vihar van, akkor kijövünk. Tehát ezek a szokásos dolgokat, amelyeket nem győzünk elégszer hangsúlyozni, ezek nem felesleges dolgok, ezeket be kell tartani, és akkor hála Istennek nem lesznek olyan balesetek, amelyekre az előbb már beszéltem.
4: Újabb fontos állomásához érkezett a Szent Vendel templom felújítása Tatár Szentgyörgyön. Pályázati forrásból elkészült a templom külső falának és lábazatának festése. Emellett a templomudvart körülölelő kerítés lábazatának festése is befejeződött, amely ezúttal a hívek és támogatók adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Külön öröm, hogy a polgármesteri ciklus alatt pályázati források és önkormányzati támogatás segítségével a templom teljes belső és külső felújítása megvalósulhatott. Emellett önkormányzati támogatással megújult a templom kerítése, felújították a plébánia épületét, valamint sor került a világháborús hősök emléktáblájának és a Rákóczi obeliszknek a restaurálására is, fogalmazott Szehofner József polgármester. A beruházások nem csak az épített örökség megőrzését szolgálják, hanem a közösség összefogását és a település értékeinek megbecsülését is jelképezik. Egész napra megbénította az M5-ös autópálya forgalmát egy kamion tegnap. A jármű az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa közelében A 27-es és 28-as kilométer szelvény között hajtott le az útról, még reggel 8:30 magasságában. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. A műszaki mentés idejére a pályát le kellett zárni, így a torlódás órákig tartott, majd a sérült szerelmény mellett lépésben haladtak el az autók még a késő délután folyamán is, így a torlódás egészen az esti órákig tartott.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Felújítás és karbantartási munkálatok kezdődtek a Kakucsi focipályán, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésére a jövőben, tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KS elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végeztek, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősödéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújul, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik majd élénk széllökések. Köszönöm a figyelmet!
3: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Városon, úton,
1: munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
1: Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Hey guys, I'm Amber Mark.
2: Yeah, this is J Balvin.
3: Jump, 93.4
0: Rádió Dabas.

0: és mai kedvencekkel Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News, magyarul és érthetően hírek.
0: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxiszolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Saarvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
2: Lelátó extra.
3: A Rádió Damas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Megőrizte őszi vezető pozícióját az éved végére is a Monor, így a tavalyi bronzérem után idén megnyerte a bajnokságot az MB3 délkeleti csoportjában. Hallgas István vezetőedző együttese féltávnál 6 pontos előnnyel állt a mezőnyérén, és bár a második helyezett erzsébeti SMTK-t végül csak egy, míg a gyulai termát 2 ponttal előzte meg. A bajnoki cím az utolsó előtti forduló közben eldőlt, így az utolsó két mérkőzésen a vereséget is elbírta a csapat. Egyéb iránt pedig két vereség előtt veretlenül menetelt a tavasszal, ugyanis 9 győzelem mellett 2 döntetlennel tartotta maga mögött a riválisait, sőt, október közepétől 16 fordulón keresztül maradt veretlen. Az örömmel párhuzamosan némi keserűséget jelentett a játékosok és a szakvezetés számára, hogy az osztályozón az észak-nyugati csoportban bajnok Gyirmót ellen nem sikerült kiharcolni a másodosztályba jutást, ugyanis az idegenbeli 2-2-es döntetlent követően Monoron 3-1-re győztek a vendégek. Korábban többen is kritizálták a sajátos lebonyolítási rendszert, amelyről Hallgas Istvánnak sincs jó véleménye. Igazságtalannak tartom a lebonyolítási rendszert, mert vélhetően az egész világon nincs olyan harmadosztályú bajnokság, amelyben az első helyen végző együttes nem léphet feljebb. A 30 forduló alatt senki sem volt jobb nálunk, az osztályozón viszont a Gyirmót más kategóriát jelentett, mivel jobbak a lehetőségeik. Összességében akár bravúrosnak is nevezhetném a teljesítményünket, hiszen az odavágón idegenben 2-2-es döntetlen tértünk el. felemelő érzés volt a klub, de legfőképpen a játékosok számára, hogy a visszavágón 1500 méz előtt játszhattunk, mondta a vezetőedző a Sportszelet Online-nak. A vele készült hosszabb interjút elolvashatod a sportportálon. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset miatt. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi kézigránát baleset miatt, jelentette be a tárcavezető Facebook oldalán. Lucin Szendi Romulus azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A testület június elején megszüntette a nyomozást. A tragikus baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögi gyakorló terén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát dobó gyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében. A fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati tisztavató ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Úgy fogalmazott, nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja, annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok. A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak. Több új közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket, nem csak a belvárossal, hanem egymással is, sok esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve. Vörös riasztást adtak ki hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már Zágráb, Karlovác, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségében is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. A következő napokban helyenként 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok a lakosságot és a tengerparton nyaralókat arra kérik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűtött helyiségben, fogyasszanak elegendő alkoholmentes folyadékot, kerüljék a nehéz ételeket és a fizikai megterhelést. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
0: 93.4
4: Rádiódabas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. dablabdabas@gmail.com.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Megőrizte őszi vezető pozícióját az évet végére is a Monor, így a tavalyi bronzérem után idén megnyerte a bajnokságot az MB3 délkeleti csoportjában. Hallgas István vezetőedző együttese féltávnál 6 pontos előnnyel állt a mezőnyérén, és bár a második helyezett erzsébeti SMTK-t végül csak egy, míg a gyulai termát 2 ponttal előzte meg. A bajnoki cím az utolsó előtti forduló közben eldőlt, így az utolsó két mérkőzésen a vereséget is elbírta a csapat. Egyéb iránt pedig a két vereség előtt veretlenül menetelt a tavasszal, ugyanis 9 győzelem mellett 2 döntetlennel tartotta maga mögött a riválisait, sőt, október közepétől 16 fordulón keresztül maradt veretlen. Az örömmel párhuzamosan némi keserűséget jelentett a játékosok és a szakvezetés számára, hogy az osztályozón az észak-nyugati csoportban bajnok Gyirmót ellen nem sikerült kiharcolni a másodosztályba jutást, ugyanis az idegenbeli 2-2-es döntetlent követően Monoron 3-1-re győztek a vendégek. Korábban többen is kritizálták a sajátos lebonyolítási rendszert, amelyről Hallgas Istvánnak sincs jó véleménye. Igazságtalannak tartom a lebonyolítási rendszert, mert vélhetően az egész világon nincs olyan harmadosztályú bajnokság, amelyben az első helyen végző együttes nem léphet feljebb. A 30 forduló alatt senki sem volt jobb nálunk, az osztályozón viszont a Gyirmót más kategóriát jelentett, mivel jobbak a lehetőségeik. Összességében akár bravúrosnak is nevezhetném a teljesítményünket, hiszen az odavágon idegenben 2-2-es döntetlent értünk el. Felemelő érzés volt a klub, de legfőképpen a játékosok számára, hogy a visszavágon 1500 néző előtt játszhattunk, mondta a vezetőedző a Sportszelet Online-nak. A vele készült hosszabb interjút elolvashatod a sportportálon. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb kis hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tabast.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. The Radio Show.
1: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt, eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Máté-Szalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tavas Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az automosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az ott

0: Haben Sie
1: keresztett a második gólt, hogy hatalmas bombát eresztettek, kedves hallgatóim, egy óriási nándi bombát. Tibor elmegy a labdával, nincsen rajta, senki a jobb nélkül helyén van egy pillanatban. Tiboros az alapodáról puskásnak adja, puskás

0: Az élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Volt már kicsi nyár, de hosszú még a tél. A lelkemben így él a szerelem. Volt már kicsi szép, de az is nagyon rég.

0: akarod, a világon bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe országszerte. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte. A következő napokban is tartósan extrém meleg várható, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Emlékeztetnek, hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt is kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A közlemény szerint a nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása szerint már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diák munka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis majdnem azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát, a második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz viszonyítva. Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket a hétvégén kezdődő Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programsorozat jövő vasárnapig tart. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra, a régió

0: Tar-tar. Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: www.radiodavas.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodavas.hu.
2: Begyújtom a cigim, hozzon jön a nóta. Emlékek.

0: kezem. Tiszta abszinnal mosom meg a kezem.
1: Begyújtom a cikim, hozzájön a nóta.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Drágula Lottó, társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.